0: Uram, ez a te májád.
1: Ali Gospode, sveto tvoja mája.
2: You can do that hate and love are together.
0: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
1: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
2: I have heard.
0: Úgy hallottam.
1: Čuo sam.
2: Tomorrow is your last bath.
0: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
1: Da ti je sutra zadnja kupka.
2: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
0: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
1: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
2: Tomorrow during the bath.
0: Holnap a fürdés ideje alatt.
1: Sutra, za vrijeme dok se kupaš.
2: She will attack on your right shoulder.
0: Meg fog támadni a jobb válladnál.
1: Ona će napasti tvoje desno rame.
2: With such a wide open mouth.
0: Olyan vad, kitátott szájjal.
1: Sa širom razjapljenim ustima.
2: Not little, very wide.
0: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
1: Nečih samo malo otvoriti, već razjapiti.
2: If you will survive in that constellation.
0: Ha ezt a konstellációt túléled.
1: Ako preživiš tu konstelaciju.
2: Then will be okay.
0: Akkor minden rendben lesz.
1: Sve će biti dobro.
2: Otherwise the whole universe will collapse together.
0: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
1: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
2: But she's well informed.
0: De ő nagyon jól informált.
1: Ali ona je jako dobro obavještena.
2: If you notice and take care, she will not do.
0: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
1: Ako primijetiš to smjere, ona to neće učiniti.
2: So you should play innocently.
0: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
1: Zato odglumi nevinašce.
2: But as soon as she opens mouth,
0: mihelyst kinyitja a száját,
1: čim ona tvori usta,
2: better you escape.
0: Jobb, ha elmenekülsz.
1: Ti najbolje pobjegni.
2: So now the next day is coming.
0: Így hát eljött a másnap.
1: Tako je stigao sljedeći dan.
2: Shiva's heart is pumping.
0: Shiva sive ugrant.
1: Shivino srce je tuklo.
2: What she is going to do?
0: Mit fog most činani o Parvati?
1: Što će Parvati učiniti?
2: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
0: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
1: Jer žene su 1000 puta snažnije od tigra.
2: Because that Shakti.
0: Mert ez a Shakti.
1: Jer su one Shakti.
2: That Shakti can be destructive.
0: A Shakti lehet pusztító.
1: Shakti može biti destruktivna.
2: Or can be protective.
0: Vagy védelmező.
1: Ali može zaštititi.
2: That Shakti can be mother.
0: Ez a Shakti lehet anya.
1: Shakti može biti majka.
2: Or that Shakti can be your death.
0: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
1: Ali Shakti može biti vaša smrt.
2: That's why there's a Shakti Puja celebration.
0: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
1: Zato se slavi Shakti Puja.
2: In your car is Shakti.
0: Az autódban Shakti van.
1: U vašem autu postoji Shakti.
2: The engine, the motor is the Shakti.
0: A motor az a Shakti.
1: Motor je Shakti.
2: That can bring to your destination.
0: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
1: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
2: Or that can kill you.
0: De meg is ölhet.
1: Ili koja vas može ubiti.
2: Knife is a Shakti.
0: A kés is Shakti.
1: Nož je Shakti.
2: Gun is Shakti.
0: A pisztoly je Shakti.
1: Puška pištolj je Shakti.
2: Electricity is Shakti.
0: Az elektromosság Shakti.
1: Električna energia je Shakti.
2: The whole world is entirely filled with Shakti.
0: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
1: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
2: Shakti is ruling, you know.
0: A Shakti uralkodik, tudjátok?
1: Shakti vlada.
2: Ladies are governing the world, not the men.
0: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
1: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
2: Men are only the guards.
0: A férfiak csak az őrök.
1: Muškarci su samo čuvari.
2: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
0: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
1: Shakti je božanska, milostiva, velika.
2: If 1 minute electricity goes out,

0: Shiva azt gondolta.
1: A Shiva
2: definitely today I will lose my shoulder.
0: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
1: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
2: Out of love I can't say no.
0: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
1: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
2: And if I will tell something, maybe I am wrong.
0: Ha mondok
2: I will hurt her.
0: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
1: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
2: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order. It will be okay.
0: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
1: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame. Biće sve u redu.
2: And Shiva was thinking.
0: Shiva azt gondolta.
1: Shiva razmišljao.
2: Narada is right.
0: Narada je igaza van.
1: Narada je u pravu.
2: Definitely she is planning.
0: Biztosan tervezi már.
1: Ona očito nešto planira.
2: So he was looking that side and then looking again back side.
0: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
2: And she opened wide mouth.
0: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
2: So he could see on her shadow on the rock.
0: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
1: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjatenim
2: ustima. Mouth was opening wide.
1: I vidio
0: a száj nagyon szélesre nyílt.
1: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
2: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
0: Jer a njeve közepével akarta megérinteni a bőrét.
1: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
2: And she came near.
0: És közel hajolt hozzá.
1: I približila mu se.
2: And in that minute Shiva looked to her.
0: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
1: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
2: So complete picture was there.
0: Ott volt egy teljes kép.
1: Imali smo kompletnu sliku.
2: As Narada described.
0: Ahogy Narada leírta.
1: Onako kako je Narada opisao.
2: Perfectly.
0: Tökéletesen.
1: Savršeno točno tako.
2: His plan was successful.
0: A terve sikeres volt.
1: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
2: Shiva ran away.
0: Shiva elfutott.
2: With his bathing towel.
0: Törülközőbe csavarva.
1: Sa haljom.
2: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
0: Ő a Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
1: A Parvati je potrčala za njim i pitala, Gospode, molim te, što se dogodilo?
2: We often saw Shiva running.
0: Gyakran látjuk Shivát futva.
1: Mi često vidimo Shivu kako trči.
2: But that fast running I never saw.
0: De annyira gyorsan még soha sem futott.
1: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
2: So that fast running away your confidence.
0: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
1: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
2: That fast running away your devotion.
0: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
1: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
2: Shiva and Narada have lost nothing.
0: Narada nem veszített semmit.
1: Narada nije ništa izgubio.
2: But you lost something.
0: De te veszítesz valamit.
1: Ali vi ste nešto izgubili.
2: It destroyed your spirituality.
0: A te lelkiségedet tette tönkre.
1: Te uništilo vašu duhovnost.
2: It took long time.
0: Sok időbe telt.
1: Trebalo je dugo vremena.
2: Few hundred years.
0: Pár száz évbe.
1: Nekoliko stotina godina.
2: Till they could come again together.
0: Amíg megint újra egy összekerültek.
1: Dok se nisu opet mogli spojiti.
2: And speak what happened.
0: És megbeszélték, hogy mi történt.
1: I razgovarati o tome što se dogodilo.
2: Then they both smiled.
0: Akkor mindketten mosolyogtak.
1: Ona se oboje nasmiješilo.
2: It was the Narada's politic.
0: Ez a Narada politikája volt.
1: Bila je to Naradina politika.
2: In that minute Narada came.
0: Abban a pillanatban jött Narada.
1: Tom trenutku je došao Narada.
2: Om namah Shivaya, Om namah Shivaya, Om namah Shivaya, Om namah Shivaya.

0: what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Boh će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people, don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre, ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a joga óra vagy a satsang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jedna od vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je cijeli tjedan toliko težak i tako dug dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I have longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: Valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: Like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Ima i takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer je takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: that everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi

0: Sono stranzi.
1: And one feels that they are against me.
2: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
0: Imam osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
1: So this means now you fall into the darkness.
2: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
0: To znači da sada padate u tamu.
1: Your spirituality is getting down, is decreasing.
2: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
0: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
1: If your spirituality is increasing,
2: ha a lelkiséged növekszik,
0: ako vam raste duhovnost,
1: then you will not see like this.
2: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
0: Onda nećete primjećivati takve stvari.
1: So those who are not going in satsang,
2: tehát akik nem mennek a satsangra,
0: oni koji ne odlaze na satsang,
1: their development is very slow.
2: Azok nagyon lassan fejlődnek.
0: Njihov je razvoj jako spor.
1: And you are not going for the organizers to the satsang.
2: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
0: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
1: You are going to Mahaprabhuji.
2: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
1: Devapuriji.
2: Devapuriji kedvéért.
0: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
1: And you are going for yourself, not for anybody.
2: És saját magadért mész oda, nem másért.
0: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
1: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
2: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
0: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
1: And someone have to be a little strict.
2: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
0: Ponekad treba bit malo strict and strog.
1: Someone have to organize something.
2: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
0: Neko i mora organizirati stvari.
1: That's it.
2: Erről van szó.
1: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
2: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
0: Jako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
1: May you think how cruel he is.
2: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
0: Vi možete misliti da je on okrutan.
1: How unhuman he can be.
2: Milyen embertelen.
1: Da je without nekuman, any feelings.
2: Érzéstelen.
0: Bez osjećajan.
1: 5 cm long needle.
2: 5 cm tű.
0: Ubode vam iglu od 5 cm.
1: But doctor don't think like that.
2: De az orvos nem így gondolkodik.
0: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
1: He has positive thinking.
2: Ő pozitívan gondolkodik.
0: On pozitívno razmišlja.
1: That you will be helped through this.
2: Hogy ez meggyógyít téged.
0: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
1: Therefore,
2: ezért,
1: all should be humble.
2: Mindenki legyen alázatos.
0: No one, bi treba biti ponizni.
1: No one should be afraid about anybody.
2: Senki se féljen senkitől.
0: I niko se ne bi trebao bojati nekog drugog.
1: Help, help, help.
2: Segíts, segíts, segíts.
0: Pomozite, pomozite, pomozite.
1: Then it your intellect will become very clear.
2: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
0: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
1: And your intellect will be supportive.
2: És az intellektusod támogató lesz.
0: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
1: Otherwise you will have bad conscience.
2: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
0: Inače ćete imati lošu savjest.
1: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
2: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
1: Bad feelings.
2: Rosszak az érzéseid.
0: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
2: Akkor elvesztél.
0: Izgube se.
1: And then searching something different.
2: Valami mást keresel.
0: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
1: Also you don't like there.
2: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
0: Onda vam se ni to ne sviđa.
1: Then something different.
2: Akkor megint valami más.
0: Opet nešto novo naiđe.
1: There also don't like.
2: Aztán azt sem szereted.
0: Ali ni to vam se ne sviđa.
1: Then you don't know how to come back again.
2: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
0: Na kraju ne znate kako da se vratite.
1: So you should adopt the technique of Narada.
2: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
0: Trebate prisvojit Naradinu techniku.
1: How to come back to Shiva.
2: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
0: Kako da se vratite Shivi.
1: So you made

0: mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogrešili ste kao što je Narada pogrešio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang loše
0: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
0: Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális temét megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life,
1: akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives,
1: akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: If you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jézus Mária.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jézus Mária.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
2: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
0: So that is against ahimsa.
1: Ez ellentétes az ahimsával.
2: Jer takvo je ponašanje protiv ahimse.
0: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
1: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
2: Ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
0: It's not ahimsa.
1: Ez nem ahimsa.
2: To nije ahimsa.
0: Therefore, always analyze your thoughts.
1: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
2: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
0: Very careful.
1: Nagyon óvatosan.
2: Vrlo pažljivo.
0: You should know that your thought will be very soon your word.
1: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szavad lesz.
2: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
0: And then your words will be very soon the reality.
1: S aztán a szavaid nem sokára valósággá válnak.
2: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
0: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
1: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
2: To su neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
0: You will have not find such a master who is so direct to you.
1: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
2: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
0: Because I care about you.
1: Mivel én vigyázok rátok.
2: Ja vam to govorim, jer mi je stalo do vas.
0: I'm not someone who give lecture and go away.
1: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását, és aztán arrébb megy.
2: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
0: We live together.
1: Mi együtt élünk.
2: Mi živimo zajedno.
0: That's it.

0: And this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows? Hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feel like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up. But hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valamilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Sektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: S megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector is it? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezett, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So,

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a

0: time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both, one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that the girls and the girls talking to the mother, that mother, please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért, és beszélnek az anyjukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting

0: everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking, and when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed, let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so, this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is a very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki. All

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk,
0: but they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly, also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So, solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve.
1: Ez a prána folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten, hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all this subtles within ourselves. This is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague is a city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So anamaya kosha, then pranamaya kosha, prana.

0: And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állattestét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declared that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló?
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Then
0: they put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain that breaks.
1: És akkor összetörik a
0: koponyat. Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some. There are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life. Only that you cut someone bone, it's still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya. This is when the kapal kriya is done.
1: Amikor megteszik a kapal kriyát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every by the day to day they go to the grave.
1: a halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the

0: puja or something.
1: A pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian, on the death days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy, holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, it's not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávozni.
0: I think we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint a szeltest.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why, menni. You know, many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support
1: mert támogat minket
0: is like one after other.

0: Waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of, from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi. Surya nadi. The Brahma nadi. And Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people thinks now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez mit csoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya Kosha is first.
1: De az Annamaya Kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hello.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described

0: about this body.
1: Amikor ezt a testet írja le.
0: And what is within this body?
1: Hogy mi van ebben a testben?
0: Is describing this body as a bungalow.
1: Úgy írja le, mint egy bungalót.
0: I think on Adriatic coast when you go now it's very hard to get a bungalow.
1: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
0: So many people are there.
1: Mert olyan sok ember van ott.
0: Similarly there are many many uncountable soul.
1: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
0: In this space.
1: A térben.
0: In different lokas.
1: Különböző lokákban.
0: In the mother's body.
1: Anya testben.
0: Some in the eggs.
1: Néhányan tojásban.
0: And some are in the school.
1: És néhányan az iskolában.
0: And some are very old.
1: Néhányan nagyon idősek.
0: And preparing for new body.
1: És készülnek fel az új testre.
0: It is said, Guruji said.
1: Azt mondják, Guruji mondja.
0: Our Guruji, Swami Madhavananji.
1: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
0: Oh my brothers.
1: Testvéreim.
0: Sadhus means practitioners, aspirants.
1: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
0: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
1: Csodálatos coach.
0: My body.
1: A mi testünk.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
1: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
0: Jiva, the soul.
1: Jiva, a lélek.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: Doesn't matter where this soul is.
1: Nem számít, hol van az a lélek.
0: In little ant.
1: Egy kis hangyában.
0: Or in big elephant.
1: Vagy egy nagy elefántban.
0: The size of the soul is the same.
1: A lélek mérete ugyanaz.
0: How?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: Big coal chimney.
1: Egy nagy kemence, szén.
0: And there's one, the Australian they said, sand fly.
1: És van egy kis Szent János bogár.
0: And these sand flies are not visible to our eyes.
1: És ez nem látható a mi szemünknek.
0: But they bite you.
1: De megcsíp.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: And as much as you itching, it's making more and more
1: érzed,
0: feeling.
1: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
0: That have also the soul.
1: Annak is lelke van.
0: Now how?
1: Hogy lehet?
0: There's a big fire.
1: Van egy nagy tűz.
0: And there's a small mystic fire.
1: És egy kicsi gyufalánk.
0: Can also burn the whole forest.
1: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
0: Soul, jiva is a jiva.
1: A lélek, a jiva, az jiva.
0: In many of your European countries.
1: Sok európai országban.
0: Life you call also jiva.
1: Ott is az életet is jivának hívjuk.
0: Jivot.
1: Jivot. Jivot.

0: So, but that jiva is involved in certain actions.
1: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
0: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
1: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
0: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
1: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
0: And there's another dog.
1: Van egy másik kutya.
0: He's in the lap of a president's wife.
1: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
0: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
1: Mert hogy a elnök ölébnek nincs elég ideje.
0: And she doesn't mind.
1: És a nőnek ez nem baj.
0: But she want to have a dog on the lap.
1: Ott a kutya.
0: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
1: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében van,
0: or a little child,
1: vagy egy kisgyerek,
0: and that dog.
1: És az a kutya.
0: Dog is a dog.
1: Kutya az kutya.
0: But which kind of soul has come in that one?
1: De milyen lélek jön bele?
0: And that we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: There are 8.4 million different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jiv jiv bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is he smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt, és az jön.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi gyümölcsöt.
0: Yes, ma'am. Okay.
1: Igen.
0: And then she goes to her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this one.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt, meg ezt, meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát, azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: Ez az ember.
0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba támadás.
0: In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes, sir. Yes. Maybe there are also, yes, Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen, Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So, if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc., that will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No, we call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
0: But
1: de.
0: No. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni
0: and
1: az egész.
0: Sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body?
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it yourself.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it yourself.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függj mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: but
1: kutya.
0: But the soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: tapasját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Satöbbi.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you or who I am?
1: Ki vagy
0: that I can judge you.
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why, you know, sometimes in the court,
1: ezért a bíróságom,
0: the judge,
1: bíró,
0: have to give judgment.
1: Ő neki ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they are checking and they say, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: Woof. The brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say that judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: It splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.
0: But in this hall, there's a lavender.
1: De a teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, a God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions money, I give you, give me my body again new.
1: Azt mondod Istennek, young. Hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a yoga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji, Guruji panaszkodik a hal, én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is the main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood the pain killers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: pain killer. But at the present you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor 99.9 they want to heal your
1: az orvosok
0: illness.
1: 99,9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is our here Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal, a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth.
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
1: Akkor most a moksába vagy Hari Om.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body,
1: amíg a testbe vagy,
0: enjoy your body,
1: élvezd a tested,
0: live very beautiful life,
1: élj jó életet,
0: eat good sattvic food,
1: egyél szattvikus ételt,
0: be kind to all creatures,
1: legyél kedves minden élőlényhez,
0: loving to the all humans,
1: szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: Is not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama. It's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
0: I don't count day, month, years, or what we call the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, they have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: That means okay, in 2 months
1: you will have the bail. Gyere vissza.
0: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there's one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death,
1: halál után,
0: if I have to born again,
1: ha megint meg kell szülessek,
0: Gurudev,
1: ó Gurudev,
0: let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: So, karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát
0: the sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the stories, very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: She, her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people, they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Francisco.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya and in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: Joint families.
1: Ez egy család.

0: lad.
1: So try to stay in your country.
0: Próbálj a te országodban megmaradni.
1: Try to stay for your families.
0: A családoddal maradni.
1: Your culture, your friends.
0: A te kultúrádban, barátaiddal.
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: That's called the United Families.
0: Ez az egyesült család.
1: But nowadays there's no education.
0: Manapság nincs nevelés.
1: For the family love.
0: A családi szeretetre.
1: Nowadays is only education for the money love.
0: Most csak a pénz szeretetére
1: nevelnek. Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
0: Szerez ilyen olyan címeket.
1: And maybe time will come.
0: Lehet eljön az idő.
1: You have only right to give the birth to the child, that's all.
0: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
1: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
0: Megszülöd a gyereket, és már el is megy, hurry
1: home. And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
0: Vannak ilyen emberek.
1: Officially.
0: Hivatalosan.
1: Therefore, we should remain with the families.
0: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
1: So in this big family,
0: ez a nagy család a történetben.
1: One saint came.
0: Jött egy szádu, egy szent.
1: And they asked for satsang.
0: Satsangot kértek tőle.
1: And also of course gave good meal.
0: És adtak neki enni.
1: And all were sitting and listening satsang. So silent.
0: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
1: In English they said.
0: Angolul azt mondjuk.
1: Pin silent.
0: Hogy teljes csend.
1: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
0: 2 óra múlva a Swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
1: So he went.
0: Elment.
1: And the whole family is still sitting there.
0: És tovább ott ül a család.
1: And the house boss.
0: És a főnöke a háznak.
1: Grandmother.
0: A nagymama.
1: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
0: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
1: But
0: is tudatos.
1: But still you will say, grandmother, can we do this?
0: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
1: And she will say, what is that? I don't know.
0: Nem tudom, miről van szó.
1: No, mother, only you give blessing.
0: Csak add áldásod, kérlek.
1: So we do adore our ancestors.
0: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
1: Like in the Pitraloka.
0: Mint a Pitralokában.
1: The many souls are hanging there.
0: Ott lóg sok lélek.
1: Like hanging in the tree, like Batman.
0: Mint ahogy a Batman, a denevéren ember lóg a fán.
1: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
0: Úgy lógnak ők a Pitralokában.
1: So this grandmother said.
0: Azt mondja ez a nagymama.
1: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
0: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
1: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
0: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
1: It was the diamonds raining.
0: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égből.
1: The raining of the diamonds.
0: Gyémánt eső.
1: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
0: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
1: So they may say, how we are lucky.
0: Milyen szerencsések vagyunk.
1: Blessed.
0: Áldottak.
1: How rich we are now.
0: Milyen gazdagok lettünk.
1: Because it was the sadhu saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And diamonds was worshiping.
0: És gyémántokat hozott.
1: Wall to wall. They had one other some person in the house.
0: háztól házig volt egy másik ház.
1: And that one what we call the prostitute.
0: És ott meg volt egy prostituált.
1: And she listened.
0: Ő meghallgatta.
1: Sadhu comes.
0: Jön a sádu.
1: Diamonds raining.
0: Gyémántok esnek.
1: And I am so much do bad karmas, I don't know.
0: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
1: And even I don't have one diamond.
0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sádu.
1: That I will have diamonds also.
0: És akkor nekem is jut gyémánt.
1: She went to search some sadhu.
0: Elment keresni a sádut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sádut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going into forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sádu.
1: And she said, this is a great sadhu.
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sádu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: This must be great guru.
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, Maharaji,
0: Maharaji, Swamiji,
1: Gurudev,
0: Gurudev.
1: Hé Prabhu.
0: Ó, Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek,
1: my prayer.
0: Hold meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, "Don't disturb me."
0: Azt mondja a férfi,
1: I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in Gujarat, beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házomba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to cool if I am poor. I'm lost, I have no one, only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come, please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: Nő megnézi.
1: And again looking up. He said, what happened?
0: Mi történt? Kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Again. Is there something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again,
0: megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában
1: one beggar sadhu came.
0: Jött egy

0: Oldusszádu.
1: And as long as he was in this house.
0: És amíg abba a házba volt.
1: The diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapas jogi vagy.
1: And already it's 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt és nem jön semmi.
1: Is it? Oh yes.
0: Aha.
1: Let me eat.
0: Hadd egyek, mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a szádu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bakták és azok a száduk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room.
0: Ha tovább maradnék a szobádban.
1: It will not come the diamonds but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye-bye.
1: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: So is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian száduk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával,
1: but with that inner qualities,
0: hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come, we should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said,
0: először azt mondják,
1: pehla sukh nirogi kaya, the first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call three qualities.
0: A három minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: How magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these five different kind of food.
0: Ötféle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water.
0: Víz.
1: The earth.
0: Föld.
1: All this.
0: Mindez
1: is nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living,
0: ha élsz,
1: 200 years.
0: 200 éves.
1: That's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called Ayu.
0: Az a te ájud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz

0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: csinálsz. But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when
1: van
0: you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not that how do you say criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing. The brushy, brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De nem mond a feleségednek.
0: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
0: so,
1: menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, we you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség a nyak.
0: Man have nothing, no power with the

0: neck.
1: A férnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha a nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body.
1: Ebben a testben.
0: God have made that, but Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.
0: Sadam bhai.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérem.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter tölt része különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúly a védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranádi.
1: A Vajranádi a negyedik.
0: And that Vajranádi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranádi.
1: Ha nincs erő a Vajranádiban.
0: And therefore Vajranádi also known as Banknál.
1: Úgy is hívják Banknál.
0: So nál means a pipe.
1: A nál az egy cső.
0: Banknál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknál.
1: De be kell lépél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknál,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that Banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a Banknál.
0: All the system.

0: then still
1: 85% még
0: we human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: but
1: emberiség.
0: But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana, apana.
0: And from this prana, apana.
1: A prana, apana.
0: From Manipur.
1: Manipurból.
0: Immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The ana.
1: Így mondjuk osztrák nyelven, mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: In this 57 years my yoga work.
1: 57 éves yoga munkám.
0: Is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One can one point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration talk and lock and bok and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding ding ding all is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandat.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahar.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: comes back to this three nadis.
1: Onnan visszajön a három nádi.
0: Ida, Pingala, Sushumna. Through the Agya chakra.
1: Az Agya chakra.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Ram. Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrara.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű, az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner

0: inner vibration.
1: Ez egy belső
0: rezgés. And that's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit, Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji, and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, the heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy, vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Svámivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzen be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got a samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagoda ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az ashramban.
0: And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem halucináció volt.
0: All were sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy hogy ment ott, meg mit
0: But
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O gopala, o Krishna.
1: O Krishna gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

0: ब्रह्मेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु पूज्य सिद्धपीठ परम्परा
1: Üdvözletem a Salak Purudzsi Szithapit Paramparának.
0: Mindenhol pranám szablavat Gurudev.
1: A Hávszányászinak Om Naro Narayan.
0: One day he will be so fed up of me calling him half. Some more letting go has to be done.
1: De még egy kicsi elengedni való azért van.
0: Hari Om and good morning to all.
1: Jó reggelt azoknak, akik itt jelen vannak, és mindazoknak, akik a Swamiji TV-n nézik.
0: A beautiful sunny morning here in Vep.
1: Gyönyörű napos reggel van itt Vepen.
0: Well rested people.
1: És jól kipihent emberek.
0: Slept well?
1: Jól aludtatok?
0: If not good, no problem. I slept for you. This was the first night in the whole month where I slept nice.
1: És ha nem, akkor ne aggódjatok, én helyettetek is aludtam. Ez volt most az első éjjel, amikor rendesen aludtam.
0: And it was such a good sleep that I forgot to unlock the door before I went to sleep, so Vikram had to sleep outside.
1: És annyira jól aludtam, hogy elfelejtettem kinyitni az ajtót, úgyhogy Vikram kénytelen volt kint aludni.
0: I was so tired, I went after dinner, I locked the door and I forgot that he existed.
1: És mert hogy a vacsora után bementem, becsuktam és elfelejtkeztem arról, hogy ő létezik.
0: But the boys took care of him. He had room, so not a problem.
1: De a fiúk gondoskodtak róla, kapott szobát, úgyhogy nem volt semmi gond.
0: But I know when I sleep good, when he calls me six times and I did not hear.
1: De azt tudom, hogy ha jól alszom, ha hatszor is ha szól, nem hallok semmit.
0: So when you don't get a response or you don't see that I'm picking up, just know I'm sleeping.
1: Tudhatjátok, hogy ha nem kaptok választ, az azt jelenti, alszom.
0: Rajadena Guru Samoe Charano ki, give me some dust particles of your lotus feet.
1: A lótuszlábad porának egy szemét kérem.
0: Once Mahaprabhuji gave his shoes to Holy Guruji to clean.
1: Egyszer Mahaprabhuji odaadta Holy Guruji-nak a cipőjét, hogy tisztítsa ki.
0: And then Guruji was sitting and taking one sand dust particle off that sole of the shoes.
1: És egyenként szedegette le Guruji a talpáról a porszemcséket.
0: That's how important the lotus dust of his feet is.
1: Ilyen fontos volt számára az ő lótuszlábának a pora.
0: And Guruji gave it to Swamiji.
1: Guruji átadta Swamijinek.
0: And yeah, it's safe.
1: Tehát biztonságba került.
0: So that is how important the dust of the lotus feet of gurus are for us.
1: És ilyen fontos tehát számunkra a guruk lótuszlábának a pora.
0: Nahi me mangu bhog swarg ka. In this modern world, if someone says, well, let's go to heaven, or do you want to experience heaven?
1: Ebben a modern világban, ha azt mondják, menjünk a mennyországba, hogy megtapasztaljuk azt.
0: Then he's saying, I don't even want to experience heaven.
1: És ő pedig azt mondja, nem akarom a mennyországot sem.
0: Icha nahi dhanadharavataki, I don't have the icha, I don't have the longing of money or this materialistic materials.
1: Nincs bennem vágyakozás a pénzre, ezekre a materiális dolgokra.
0: Indra loka ke bhoga na mangu, I don't even want to be in the Indra loka or to experience everything that that offers.
1: És nem akarok az Indra lókába se kerülni, és azokat a dolgokat mind élvezni, amik ott vannak.
0: Sampati na mangu dhara pataki, in this dhara means land. On this land I also don't ask for any property, any land, anything.
1: És ezen a világon, ezen a földön sem kérek semmilyen földet, semmilyen tulajdont.
0: Nahi me mangu mukti ke sadhan, nor am I asking you for the path or the way towards moksha, towards mukti.
1: És azt sem kérem tőled, hogy vezess el a muktiba, a moksába.
0: Mukti dasi guru charano ki, the mukti is the servant of the lotus feet of Gurudev.
1: Ugyanis a mukti is

0: A guru lótusz lábának a szolgája.
1: Shridip Prabhuji Charana Rajamangu Yahi Vinati Lala Nandaki. Sri Lala Nandji is asking that the only wish that I hold is the lotus feet of Shridip Narayan Mahaprabhuji.
0: Sri Lala Nandji azt mondja, egyetlen kérés marad bennem, a te lábadnak a pura.
1: And that's why the charana, the lotus feet of the guru is very important.
0: Ezért ilyen fontos a guru lótus lába.
1: Because in the spiritual world it works like this.
0: Mert ez a spirituális világban így működik.
1: How many of you know why you see Swamiji wearing socks often?
0: Tudjátok-e, hogy Swamiji miért visel zoknit?
1: Interactive satsang.
0: Interactive satsang.
1: Because it's cold.
0: Mert hideg van.
1: He wears it in summers also.
0: Nyáron is viseli.
1: The reason is because when you touch the feet of the guru,
0: az oka pedig az, hogy mikor megérinted a guru lábát,
1: that's from where that energy he takes and you give.
0: Akkor a te energiád is belekerül.
1: And then it goes up, and then it's purified or digested or whatever you want to call.
0: Akkor ez fölmegy benne és megtisztul, megemésztődik.
1: And then when he looks back at you with love or he touches your head or anything, then that his energy, the purified energy, is going back to us through our eyes or head.
0: És mikor rád néz, vagy megérinti a fejedet, akkor ez a megtisztított energia visszaszáll te rád.
1: And the socks becomes a type of a shield.
0: Tehát az okni az egyfajta szigetelő.
1: It still works.
0: Akkor is működik.
1: But it's a slight barrier.
0: De egy picikét szigetel.
1: You know how I figured that one out? Do you know how I figured it out?
0: Tudod-e, hogy én hogy jöttem erre rá?
1: Want to know?
0: Tudni szeretnétek?
1: Some other time.
0: Majd máskor.
1: It was 2017, I think.
0: Azt hiszem 2017-ben történt.
1: And at that time I was still in seva of Acharya Mahamandaleshwar Vishokananji.
0: És akkor még Acharya Mahamandaleshwar Vishokananji szévájában voltam.
1: And we were in Gujarat.
0: És Gujaratban tartózkodtunk.
1: And if many of you know, and from the Lila Amrit, sokan, Holy Guruji had ashram in Gujarat also.
0: Sokan tudhatjátok a Lila Amritból, hogy Holy Guruji-nak van ott egy ashramja Gujaratban.
1: So we don't have that ashram anymore.
0: Már nincs meg.
1: But we have one of his disciples also, he created one ashram there.
0: De a egyik tanítvány egy más ashramot ott létrehozott.
1: And they were celebrating, I think, Holy Guruji's birthday.
0: És azt hiszem, hogy Holy Guruji születésnapját ünnepelték.
1: And because I was in the area, they invited me.
0: És mivel arra felé jártam, meghívtak engem.
1: And that was the first time Vishokananji said, okay, go.
0: És akkor volt, mikor Vishokananji azt mondta, hogy mehetsz.
1: And Swamiji also said, go.
0: És Swamiji is ezt mondta.
1: You know, excited first solo program. Till now, I went with Swamiji, or I went with Vishokananji, or I went with this person. I always was in the background.
0: Nagyon izgatott voltam, mert ez egy egyéni program volt, különben mindig vagy Vishwagurujival mentem, Vishokananjival, és a háttérben voltam.
1: It wasn't ego, because thanks to Gurudev or God or whatever, I believe that I do not have that ego issue yet.
0: De ez nem ego kérdés volt nálam, mert azt hiszem, hogy a guru kegyelme miatt nekem nincsenek ilyen problémáim.
1: But I believe that it was more excitement.
0: Azt hiszem, hogy inkább izgatottság volt.
1: And because, you know, first program, let's go, let's see how it goes, how it works.
0: Első program, lássuk, hogy sikerül.
1: So I went there.
0: Oda mentem.
1: The seat wasn't big enough that you could fold your hands and hide your feet like this with the lungi.
0: Nem volt elég széles a szék ahhoz, hogy így föltegyem a lábamat és ráterítsem a lungit.
1: So it was a normal chair type thing where you have your legs down.
0: Ez egy közönséges szék volt, amin lúgatni kellett a lábat.
1: And whole evening people coming, greeting, going, coming, greeting, going.
0: Egész nap áramlottak az emberek, üdvözlés.
1: All was good.

0: Our blessings were flowing from there and I was given.
1: Folyt az áldás, onnan átadtam.
0: But then I come back and next day, one week I'm sick.
1: És amikor visszajöttem, egy hét múlva lebetegedtem.
0: And usually if I get sick, I have one sickness at a time.
1: És amikor beteg vagyok, általában egyszerre egyféle betegségem van.
0: That time I got a full package.
1: Akkor viszont pedig a teljes csomagot megkaptam.
0: From everything, from fever to diarrhea to vomiting to back pain to anything you can think of, everything came.
1: Volt láz, volt hasmenés, volt hátfájás, minden, amit csak elbírsz képzelni egyszerre.
0: Then I went to Vishokananji and said, what's this?
1: És oda mentem Vishokananjihoz, hogy hát mi ez?
0: Then he explained me this theory.
1: Akkor elmagyarázta ezt az elméletet.
0: And then from that day onwards I realized that obviously I don't have that digestion power.
1: És attól a naptól rájöttem, hogy nekem nincsen meg, vagy nem volt meg az az emésztési erőm.
0: So if I can make a channel and a medium for blessings coming through me, I can also do the reverse, that the problems go there, you know.
1: Hanem, hogyha én egy csatorna tudok lenni, amin keresztül folyik az áldás, akkor az is szükséges, hogy visszafele is meglegyen a csatorna.
0: Aba sova diya sab bhar tumhare haathon mein. Ye jeet bhi tumhare, ye haar bhi tumhara. So my success is also yours and my failure is also yours.
1: Az én sikerem a tied, de az én kudarcom is a tied.
0: So I'm just like socks. I don't like socks and it's not any practical with my mode of walking.
1: Swamiji szereti az oknit, én nem szeretem, de az én járásommal ez nem is megvalósítható.
0: So since that day onwards I funnel everything what you give straight to him and I give you what he gives.
1: És attól kezdve pedig mindent, amit nekem átadtok, azt továbbítom ő felé, és ő felőle pedig, ami jön, az pedig ti felétek.
0: And you know how proud we can feel that we are disciples of Gurudev?
1: És milyen az, amikor érezzük, hogy tanítványok vagyunk?
0: There are many paramparas, and even in the Shankaracharya paramparas, all Shankaracharyas or all these big saints, they don't even let you touch the feet.
1: Sok olyan parampara van, még a Shankaracharya paramparája is olyan, hogy nem hagyják, hogy megérintsék a lábukat.
0: But Swamiji lets us.
1: De Swamiji pedig hagyja.
0: That means he has a much stronger bond with his disciples.
1: Ez azt jelenti, neki sokkal erősebb a kapcsolata a tanítványokkal.
0: Because he's ready to take all of the things that we give him and still he gives us unconditional love, unconditional kindness and blessings.
1: Mert ő készen áll arra, hogy átvegyen mindazt, amit tőlünk átmegy, és a áldását tudja adni feltétel nélkül.
0: That's why Lala Nanji says, Rajadena Moe Charano Ki, that I only want the dust particle of Mahaprabhuji, because that is the greatest for me.
1: És ezért mondja Lala Nanji, hogy Mahaprabhuji lábának egy porszemét kérem, mert a számomra a legnagyobb.
0: In the same way, when we understand that nothing in this world holds any value to us,
1: és hogyha megértjük, hogy semmi világi dolognak nincs számunkra értéke.
0: No one, no property, no materialistic things can give us that value which is given to us by our masters.
1: Mert hogy senki és semmi tulajdon, világi dolog nem tudja megadni azt, amit a mester meg tud.
0: And the most important for us is his kripa, his blessings.
1: Számunkra a legfontosabb az ő kripája, az ő áldásai.
0: Guru kripa hi kevalam shishyake ananda mangalam. With the blessings, with the kripa of Gurudev, us devotees, us disciples are in ultimate bliss.
1: A Gurudeva áldása következtében mi tanítványok a legmagasabb boldogságban vagyunk.
0: It's not only ananda, but it is paramananda.
1: Ez nem csak az ánanda, hanem a param ánanda.
0: Same way as we all are hans, but he is paramahans.
1: Ez olyan, hogy mi hanszák vagyunk, ő pedig a paramhansa.
0: And look how generous Guruji and they are towards us.
1: Milyen nagy lelkű Guruji mi felénk.
0: that he could have called us lazy creatures or many other beautiful, nice animals, but he still called us one, Hans.
1: Hívhatott volna minket valami lusta állat néven, vagy akármilyen más állatnak nevezhetne minket, de ő olyan nagy lelkű, hogy hattyúnak hív.
0: Shridip Narayan Mahaprabhuji Suta Hansa Jagavere. Shridip Narayan Mahaprabhuji is awakening that sleeping swans. We are the sleeping swans.
1: Mahaprabhuji fölébreszti az alvó hattyút. Mi vagyunk az.
0: And what does that symbolize? The white swan?
1: Mit jelent ez? A fehér?
0: Sorry? Liberation or purity of heart. He is telling us that we may be sleeping, we may be ignorant, but we are swans, we are white, and we have a pure heart.
1: Ez azt mondja nekünk, hogy habár lehet, hogy alszunk, mégis fehérek vagyunk, ami azt jelenti, hogy tiszta a szívünk.
0: But our heart is too closed to accept and receive that what the universe, what the God and what the Guru is offering.
1: De túl zárt ahhoz a szívünk, hogy be tudjuk fogadni, amit a Guru, az univerzum adni akar nekünk.
0: And the few steps which we are discussing already the whole week and the whole month.
1: És az a néhány lépés, amelyet ezen az egész héten és az egész hónapban már megbeszéltünk.
0: Is
1: pedig
0: awareness,
1: tudatosság,
0: interactive satsangs reminding you again and again you are allowed to talk.
1: Mindig mondom, szabad beszélnetek, mondjátok, interaktív satsang.
0: Patience, then when you combine awareness and patience,
1: türelem, hogyha kombinálod a türelmet és a tudatosságot, mi lesz?
0: Then think with,
1: gondolkoz.
0: Awareness and listen with,
1: hallgatni.
0: Patience.
1: Tehát tudatossággal beszélj, és türelemmel hallgass.
0: Half of our self-created problems will be solved if we start thinking and talking with awareness and listening with patience.
1: Akkor, ha ezeket megteszed, akkor a problémáid fele már is semmivé válik, hogy tudatossággal beszélsz, és türelemmel hallgatsz.
0: Okay, sorry. Huh? Staradish? To wake up. Viveka, okay? Awareness, patience, viveka, then? Mauna, yes, but which no one is doing. We put even signboards everywhere that 1 hour is mauna and I'm still sitting and hear you very strongly, but okay.
1: Mauna, de hát miféle maunáról beszélünk itt? Még plakátokat is kiraktunk, hogy mauna, de mindenfelé, ahol járok, látom és hallom, hogy beszéltek.
0: We all are that sensitive that we can feel these energies, these inner talks.
1: Vagyunk olyan érzékenyek, hogy meghalljuk ezeket a dolgokat, a belső beszédet.
0: When you truly are connected to someone, when that someone even thinks of you, you feel it in your guts, don't you?
1: Hogyha valakivel igazán kapcsolatban vagy, akkor az a valaki, hogyha gondol rád, akkor azt a érzed a gyomrodban.
0: Why? Because we are connected to that person.
1: Mert kapcsolatban vagyunk azzal a személlyel.
0: In the same way, if we are connected with each other, if we are connected to the roots, if we are connected to that Guru Parampara, to that Guru Tattva, then we also open up certain abilities to notice and to be more aware of ourselves and of our surroundings.
1: És hasonlóképpen, ahogy ez egymással van, ugyanígy, mikor kapcsolatban vagyunk a Guru Paramparával, akkor bizonyos minőségek átmennek, bizonyos dolgok történnek.
0: But until we are covered with that blurred, foggy vision, until we do not open ourselves enough to accept ourselves for who we are, we won't be able to love others.
1: Amíg homályos, ködös a látásunk, addig képtelenek vagyunk meglátni, hogy kik vagyunk valójában.
0: And one more point we discussed was detachment.
1: A következő, amiről beszéltünk, az pedig az elengedés.
0: What did we talk about detachment?
1: Mit beszéltünk arról?
0: And told you I will keep asking questions until you do not remember every single satsang of mine. Then we will move on. People ask, why do I repeat the same topics? We know it exactly.
1: Kérdéseket is tehettek föl, de minek tesztek föl kérdéseket, ha nem emlékeztek a válaszra, és aztán pedig azt mondják, hogy mindig ugyanazt mondom a szatszangon, de hát miért lépjünk tovább, hogyha nem emlékeztek?
0: Swamiji has been telling us the same things for the past 10, 20, 30, 40 years.
1: Swamiji ugyanazokat a dolgokat mondta nekünk az utóbbi 10, 20, 30, 40 évben.
0: Only he wasn't so pushy in these things.
1: Csak ő nem annyira erőltette.
0: But me, slightly different.
1: Én egy kicsit más vagyok.
0: I will wait until we start implementing the things that we talk about in our day-to-day life.
1: Addig arra várok, hogy alkalmazzuk azokat a dolgokat, amikről beszélünk a mindennapi életben.
0: Even 1% of what we talk about, what we listen, what we hear, if we start implementing, we will see certain changes.
1: Már csak ha 1%-át is alkalmazzuk ezeknek, amiről beszéltünk, akkor is már változást vehetünk észre.
0: How many of you practiced that technique of observing the thoughts and differentiating which thought goes where?
1: Hányan gyakoroltátok a gondolatok megfigyelését és azt, hogy hova mennek a gondolatok?
0: See, that's 0.1% of the majority. It's 0.1% of the majority.
1: Ez a többségnek 0.1%-a.
0: How did you feel after that?
1: Akkor hogy érzed magad utána?
0: Okay, so you feel good while doing it.
1: Hosszú ideje csinálja, jól érzed magad tőle? Javul az idegrendszere.
0: Try it and then we all will talk about it more.
1: De csak folytasd, és majd még beszélünk róla többet.
0: Exactly, it's a very nice place to be, no? Without thoughts, without anything.
1: Nagyon jó dolog a gondolatokkal lenni.
0: Life becomes much more simpler.
1: És én sokkal egyszerűbbé váltam.
0: When we learn that the past cannot be changed and the future we don't need to know.
1: Akkor, hogyha rájövünk arra, hogy a múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jövőt meg nem tudhatjuk.
0: And that we have santosha, we have enough of contentment that what we are happy with that.
1: Akkor meg lesz a santosha, az elégedettség, hogy elégedettek legyünk azzal, amink van.
0: In the olden times, they used to go seclude themselves, the rishis, the munis.
1: A régi időben elvonultak a rishik, a munik.
0: They didn't need to be in the society. They left the society. They left that public recognition. They left so many things behind.
1: Kivonultak a társadalomból, annyi mindent maguk mögött hagytak.
0: That won't be the case now in the modern Kali Yuga.
1: Itt most a modern Kali Yugában.
0: But we can at least start by giving ourselves some time in our day without anything.
1: Nem tudjuk megvalósítani, de legalább legyen a napunk folyamán egy idő, amikor magunkkal vagyunk.
0: Without technology.
1: Ne legyen technológia.
0: Without people.
1: Ne legyenek ott emberek.
0: That's what I like to do sometimes in the modern Kali Yuga.
1: Ez az, amit szeretek csinálni ebben a modern Kali Yugában néha.
0: Except me also just sitting in the room staring at the wall.
1: Hogy ott ülök a szobában.

0: néha jó olyasmit csinálni, ami neked magadnak örömet okoz, mert magad számodra a saját örömöd a legfontosabb, és akkor tudsz mások felé örömöt sugározni, ha benned is az van.
1: But we are all stuck in the battle between our mind and our heart.
0: De mindannyian bele vagyunk ragadva abba a küzdelembe, ami a szívünk és az elménk között folyik.
1: So you need to believe more in yourself, that your gut feeling or that the guru's protection or that you are guided in whatever you're doing and not hold yourself back in what you're doing because that is harming you, no one else.
0: És jobban hinned kell a belső érzéseidben, jobban hinned kell Gurudevában, hogy ne tartsanak vissza az aggodalmaid.
1: We have enough Viveka, Gurudev taught us enough to differentiate and to discriminate between the wrong and the right.
0: Gurudeva elég Vivekát tanított nekünk, hogy meg tudjuk különböztetni a rosszat és a jót.
1: Let's try again, four kripas.
0: Próbáljuk meg még egyszer a négy kripa.
1: Wait, too many. Raise your hands.
0: Ne.
1: Deva kripa, first kripa, which
0: Deva
1: means?
0: Deva kripa az első, mit jelent?
1: The kripa of the god or goddesses that we are born in this human birth.
0: Istenek istennő kripája, hogy emberi formában születtünk.
1: Second.
0: Második.
1: Shastra kripa, the kripa or the blessings of the scriptures that knowledge is going inside of us.
0: A shastra kripája, a szent iratok kripája, amely így belénk megy.
2: Guru kripa.
1: Guru kripa hi kevalam shishya kyananda mangalam. The fourth one, which Holy Guruji said is the most important,
0: is... A negyedik, amiről Holy Guruji azt mondta a legfontosabb.
1: Khudgi kripa, the kripa of ourselves.
0: A saját magunk iránt tanúsított kripa.
1: Guru is not the light itself. Guru is the one who is showing you the torch, and we are the one who have to walk on that path. So if we do not have that kripa on ourselves, we won't walk the path because we are too lazy to walk it.
0: A guru nem csak a fény, hanem ő tartja a fákját előttünk, hogy arra felé haladjunk, de hogyha túl lusták vagyunk, és nem haladunk arra felé, nincs meg bennünk a saját magunk iránti kripa, akkor nem tudunk haladni azon az úton.
1: The guru's protection and the guidance is what we need and rest all we have.
0: A guru áldására és védelmére van csak szükségünk, minden egyéb megvan nekünk.
1: So we have a guest today with us.
0: Most jön egy vendégnek hozzánk.
1: He is the secretary to the ambassador of Hungary and Bosnia.
0: A Magyarországra és Boszniára akkreditált nagykövet titkára.
1: We would like to welcome him on behalf of Yoga and Daily Life Hungary.
0: A Yoga Mindennapi Életben Magyarország nevében köszöntjük őt.

0: like to most heartedly welcome Mr. Pravin Kumar to our yoga seminar here in Vape.
1: Nagy szeretettel üdvözöljük Pravin Kumar urat itt a Vape Yoga Szemináriumon.
0: It is a great pleasure that he, as a representative of the Indian Embassy, could visit us this morning.
1: Nagy örömünkre szolgál, hogy az indiai nagykövetség képviseletében meglátogat minket ma.
0: Our Yoga in Daily Life organization in Hungary is looking back to a long history.
1: A mi jóga mindennapi életben magyar szervezetünknek igen hosszú a története.
0: Our ashram was established in 1978 by our Gurudev Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandji.
1: Az ashramunkat 1978-ban alapította Gurudevánk Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandaji.
0: And this ashram, this our ashram in Budapest is the that ashram, the first ashram in Hungary, which is still functioning today.
1: És ez az első olyan ashram Magyarországon, amely a mai napig is működik.
0: The first yoga ashram established in Hungary, which still working today, functioning today.
1: Az első olyan yoga ashram Magyarországon, amely a mai napig is működik.
0: Although there are many centers and many yoga studios in Hungary, more than 250.
1: Habár sok yoga stúdió és központ van Magyarországon, több mint 250.
0: We are following the original tradition of the ancient yoga shastra.
1: Mi követjük az ősi yoga shastrák eredeti tanításait.
0: As we were taught by our Gurudev, our master, the founder of the Yoga in Daily Life system worldwide, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandji.
1: Ahogy mesterünk, a világszerte ismert és tisztelt Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhanswami Maheshwaranandji tanította nekünk.
0: Dear Mr. Kumar, it's a very great pleasure that you visited us.
1: Kumar úr, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Thank you, Hari Om.
1: Köszönöm, Hari Om.
2: I think you heard me enough for the whole week.
1: Azt hiszem, hogy eleget hallottatok már engem ezen a héten.
2: And you will hear me again in the evening.
1: És este megint hallani fogtok.
2: For now, I would request Pravin Kumarji to a little bit share his opinions and something what he would like to share.
1: És most szeretném kérni Kumar urat, hogy ossza meg a gondolatait velünk.

0: Yeah, now I am audible.
1: Hallható vagyok. Yes.
0: Good morning.
1: Jó reggel.
0: Namaskar. Jó napot kívánok. Mahamandeshwar Swami Avatar Puri ji. Distinguished guests, ladies and gentlemen.
1: Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim.
0: Dear yoga practitioners, friends of India, and all available dear friends.
1: Kedves yoga gyakorlók, India barátai, minden jelenlévő.
0: It is a great pleasure to be with you today at the summer seminar of yoga in daily life Hungary.
1: Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a yoga mindennapi életben nyári szemináriumán.
0: On behalf of the Embassy of India, I extend my warm greetings and heartfelt appreciations to the organizers for bringing together so many practitioners and admirers of yoga.
1: Az indiai nagykövetség nevében szeretném kifejezni köszönetemet és nagyra becsülésemet, hogy a ilyen sok jóga

0: Gyakorlót és India barátait elhoznak ide a jóga táborba.
1: Today's gathering is particularly special as it coincides with two significant occasions.
0: A mai összejövetel különleges, mert egybeesik két meghatározott dologgal.
1: The first is India's 80th Independence Day, which we will celebrate on 15th of August, and the second is the birthday of Vishwaguru Mahamandeshwara Paramhansa Swami Maheshwaranand Puri Ji Maharaj.
0: Az első ezek közül India függetlenségének a 80 éves évfordulója, ami hamarosan lesz, a második pedig Vishwaguru Mahamandeshwara Paramhansa Swami Maheshwarananda születésnapja.
1: Who is the founder of the yoga in daily life system?
0: Aki pedig a yoga mindennapi életben rendszer megalapítója.
1: These occasions provide us with an opportunity to reflect not only on India's remarkable journey as a nation, but also on the timeless values that Indian civilization has shared with the world.
0: És ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy beszéljünk, megemlékezzünk, ne csak arról az útról, amelyet India, arról a jelentős útról, amelyet India mint nemzet bejárt, hanem az ősi tradíciókról is.
1: As India celebrates 80 years of independence, we proudly remember the courage, sacrifices and visions of the countless men and women who fought for our freedom.
0: Ahogy India megünnepli függetlenségének 80 éves évfordulóját, ez alkalmat ad arra, hogy megemlékezzünk arról a számtalan nőnek és a férfinek a bátorságáról és áldozatáról, akik dolgoztak, hogy ez megvalósulhasson.
1: So our Independence Day is not merely a celebration of political freedom, it is a reaffirmation of our commitment to democracy, pluralism, inclusive development and the well-being of all.
0: Tehát ez nem csak egy politikai függetlenség ünnepe, hanem annak arra is alkalmat ad, hogy megemlékezzünk a demokrácia, a pluralizmus és a mindenkit benne foglaló társadalomról.
1: At the same time, India's story extends far beyond the last 80 years.
0: Ugyanakkor India sokkal régebb óta létezik, mint ez az utolsó 80 év.
1: India is one of the world's oldest continuous civilization with a rich cultural heritage spanning several millennia.
0: Ugyanis India az egyik azok közül, a civilizációk közül, amelyek folyamatosan sok ezer évek óta léteznek.
1: Throughout history, it has contributed immensely to philosophy, mathematics, medicine, literature, art, spirituality, and scientific thought.
0: Történelme során felbecsülhetetlen hozzájárulásokat tett a spiritualitáshoz, a matematikához, az orvosláshoz és a tudományhoz.
1: And more importantly, India has nurtured the values of peaceful coexistence, respect for diversity, dialogue, and the pursuit of knowledge, values that continue to guide us today.
0: És ezeknél még fontosabb, hogy hozzájárult ahhoz a gondolkodáshoz, hogy békésen éljünk együtt, tiszteljük egymás véleményét, és ez folyamatosan megvolt a mai napig is.
1: Our cultural diversity, expressed through hundreds of languages, traditions, festivals, music, dance, and literature, remains one of India's greatest strengths.
0: A kulturális diverzitása Indiának, ami megnyilvánul a sok százféle nyelvben, szertartásban, művészeti ágban, az egyik legnagyobb erőssége a nemzetünknek.
1: And equally significant is our enduring belief that knowledge should serve humanity and contribute to peace, harmony and mutual understanding.
0: És egyaránt fontos az a hitünk, hogy a tudásnak szolgálnia kell az emberiséget és hozzájárulni az emberiség boldogságához és jólétéhez.
1: Friends, one of the finest expressions

0: of this civilization heritage is the guru shishya parampara.
1: És az egyik legfontosabb öröksége ennek a civilizációnak a guru tanítvány elv.
0: The timeless teacher disciple tradition that has preserved India's knowledge system for centuries.
1: És a parampara elve, amely biztosította azt, hogy India tudása fönnmaradjon az évezredek során.
0: The guru shishya parampara is far more than a method of education.
1: A guru tanítvány parampara a sokkal több, mint egy oktatási intézmény.
0: It is a lifelong relationship founded on trust, respect, discipline and dedication.
1: Hanem ez egy életre szóló kapcsolat, amely a tiszteleten alapul.
0: In this tradition, a guru imparts not only knowledge and skills, but also values, wisdom and character.
1: Itt a guru nem csak tanításokat, elveket ad át, hanem egy bizonyos jellemet, viselkedésmódot is.
0: Learning is viewed as a process of personal transformation, rather than merely the acquisition of information.
1: És úgy tekintik itt a tudást, mint egy személyes átalakulást, és nem csak a tanulást, mint egy személyes átalakulást, és nem csak a tudás elsajátítását.
0: Even in today's rapidly changing world, where information is instantly accessible, the guru shishya tradition continues to offer valuable lessons.
1: És még a mai világban is, amikor a tudás mindenki számára azonnal elérhető, a guru tanítvány kapcsolat értékes tudást hordoz.
0: Of course, technology can make knowledge widely available, but it cannot replace the inspiration, guidance and human connection that a dedicated teacher provides.
1: Természetesen a technológia elérhetővé teszi a tudást azonnal, de nem tudja megadni azt az inspirációt, személyes kapcsolatot, személyes tanítást, ami benne van a guru tanítvány kapcsolatban.
0: The enduring bond between guru and disciple remains central to nurturing excellence, creativity and integrity.
1: És ez a fönnálló, hosszú távú kapcsolat a guru és a tanítvány között, amely biztosítani tudja az integritást és az igazi tudást.
0: And this philosophy also lies at the very heart of yoga.
1: Ez a filozófia a jóga központi tanítása.
0: Yoga, as the world increasingly recognizes, is far more than a system of physical exercises.
1: A világon egyre jobban felismerik azt, hogy a jóga sokkal több, mint fizikai gyakorlatok rendszere.
0: It is a holistic way of life that seeks harmony between the body, mind and spirit.
1: Hanem ez egy holisztikus életmód, amelynek a célja a harmónia a test, a lélek és a szellem között.
0: It encourages balance, self-discipline, compassion and inner peace, qualities that are especially relevant in today's fast-paced and often stressful world.
1: Olyan értékeket közvetít, amelyek különösen fontosak a mai gyors világban, mint a megértés, a türelem, a mások iránti tisztelet.
0: Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, yoga has received unprecedented global recognition.
1: Miniszterelnökünk Narendra Modi látnoki vezetése köszönhetően a jóga világszerte elismerést nyert.
0: As he has emphasized, yoga is India's gift to the world, an ancient practice that brings harmony between mind and body, thought and action.
1: Ahogy ő ezt kihangsúlyozta, a jóga India ajándéka a világ számára, amely harmóniát hoz létre a test, a lélek és a cselekedetek között.
0: His initiative led to the adoption of the International Day of Yoga by the United Nations in 2014, and since then it has been celebrated annually across the world with remarkable enthusiasm.
1: az ő kezdeményezésére fogadta el

0: az Egyesült Nemzetek szervezete 2014-ben azt, hogy legyen jóga világnapja, és ennek alkalmából a mai napig is nagy lelkesedéssel gyakorolják a jogát.
1: This global observance reflects India's enduring commitment to promoting harmony, well-being and a balanced way of life rooted in its ancient traditions.
0: És ezáltal keletkező globális figyelem lehetővé teszi, hogy nagyobb hangsúly legyen a indiai filozófia alapvető elvein, amely a béke, a megértés és a mindenki által iránti tisztelet.
1: It is therefore heartening to see the growing popularity of yoga in Hungary and across Europe.
0: Tehát ezért nagyon jó látni a jóga egyre növekvő népszerűségét Magyarországon és Európában.
1: Through the dedication of teachers, volunteers and practitioners, yoga has become an effective bridge connecting people of different cultures and backgrounds.
0: A jóga oktatók és az önkéntesek odaadó munkája következtében a jóga egy működő híd lett a különböző emberek között.
1: It has also become an important dimension of the strong cultural relations between India and Hungary.
0: És egy nagyon fontos eszköze lett az erős kulturális kapcsolatoknak India és Magyarország között.
1: In this context, I would like to specially acknowledge the remarkable contribution of Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansa Swami Maheshwaranandapuri ji, whose lifelong efforts have inspired countless individuals around the world.
0: Ebben az összefüggésben szeretném kifejezni szívből jövő köszönetemet Paramahanszvámi Maheshwarananda iránt, akinek egész életében tanúsított munkája hozzájárult ezeknek az elveknek a megvalósulásához.
1: Through the yoga in daily life system, Swamiji has made the authentic teachings of classic yoga accessible to people from diverse cultures and age groups.
0: A jóga mindennapi életben rendszere segítségével, amely az ősi jóga tanításokat elérhetővé teszi a modern ember számára, lehetővé vált különböző fajta emberek, különböző kulturális tradíciójú emberek számára a gyakorlása.
1: For many decades, the yoga in daily life movement has played a significant role in promoting yoga and Indian spiritual traditions in Hungary.
0: Sok évtizeden át a jóga mindennapi életben rendszere fontos eszközévé vált a jóga és az indiai hagyományok terjesztésének.
1: Through yoga classes, seminars, educational activities and cultural programs, it has helped foster a deeper appreciation of India's philosophical heritage while strengthening the bonds of friendship between our two friendly countries.
0: A yoga órák, yoga programok és előadások által lehetővé vált az India és Magyarország közötti gyümölcsöző kapcsolatok további erősítése.
1: On this happy occasion, we also extend our warmest birthday greetings and sincere best wishes to Swamiji.
0: Ezen az örömteli alkalmon szeretnénk kifejezni.
1: May he continue to inspire people across the world through his wisdom, compassion and unwavering dedication to the universal values of yoga.
0: Üdvözletünket Paramahanszvámi Maheshwarananda születésnapja iránt, hogy minél tovább folytathassa ezt az útját, amivel szolgálja a jóga a mindennapi életben terjesztését világszerte.
1: Ladies and gentlemen, the relationship between India and Hungary has grown steadily over the years, encompassing political dialogue, economic cooperation, education, science and technology, and vibrant cultural exchanges.
0: Hölgyeim és uraim, India és magyarországi kapcsolatok magukban foglalnak nagyon sok területet, politikai, tudományos, kulturális, társadalmi kapcsolatokat.
1: The increasing popularity of yoga, Ayurveda, Indian classical music and dance, and the Hindi language in Hungary reflects the growing interest of Hungarian people in India's rich civilizational heritage.
0: Az, hogy egyre növekszik a népszerűsége Magyarországon a jógának, az ajurvédának, az indiai klasszikus táncnak és művészetnek, kifejezi az egyre növekvő érdeklődést India kultúrája iránt.
1: Cultural diplomacy builds lasting friendships because it speaks directly to people's hearts.
0: A kulturális diplomácia az hosszantartó barátságokat képes eredményezni, ugyanis ez közvetlenül az emberek szívét célozza.
1: Through yoga, music, dance, literature and shared values, we deepen mutual understanding and bring our societies closer together.
0: A jóga, az ajurvéda, a művészet, az irodalom segítségével elmélyítjük a megértést egymás iránt, és így közelebb hozzuk egymáshoz országainkat.
1: As we celebrate India's 80th Independence Day, let us also celebrate the universal ideals that unite us: peace, harmony, mutual respect and the pursuit of knowledge.
0: És India 80 éves függetlenségének alkalmából szeretném hangsúlyozni azokat az értékeket, amelyek számunkra közösek: a béke, a megértés és a tudás keresése.
1: These are values that transcend national boundaries and continue to guide humanity towards a better future.
0: Ezek olyan értékek, amelyek túl vannak a országok határain, és az emberiség általános boldogságát, jólétét célozzák.
1: I congratulate Yoga in Daily Life Hungary for organizing this excellent seminar and thank all the teachers, volunteers and participants for their dedication to promoting yoga and healthy living.
0: Gratulálok és köszönetemet szeretném kifejezni a szervezőknek ennek a jóga programnak a megszervezéséért, és köszönetet mondok az összes jóga oktatónak és önkéntesnek, hogy terjesztik ezt a tanítást.
1: Your efforts contribute not only to individual well-being, but also to greater understanding between our two countries.
0: Nem csak az egyéni jólléthez járulnak hozzá a munkátok, hanem a megértést is növelik a két ország között.
1: I wish the seminar every success and hope that all participants will find renewed inspiration in the timeless wisdom of yoga.
0: Teljes sikert kívánok a programnak, hogy minden résztvevő megkapja azt a bölcsességet, amelyet a jógától el lehet nyerni, az ősi tudástól.
1: Thank you. Jai Hind. Köszönöm szépen. Dhanyavad.
0: Köszönöm.
1: And my special thanks to the interpreter, who is outstanding, I must say. Thank you very much for making my life easy. Thank you.
0: Köszönetet mondok a tolmásnak is.
2: I would like to thank Praveen Kumarji for the beautiful inspirational talk.
0: Köszönöm ezt az inspiráló beszédet.
2: Let's sing one bhajan and then we go for lunch.
0: Énekeljünk egy bhajant, aztán megyünk ebédelni.
3: Sneep Narayan Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishwa Brahmadasha Paramahansa Swami Mahesh Manjaguru Dev.

0: Shishankar Bolanatha ki jai. Deva Purusha Mahadeva ki jai. Vishwar Guru Mahamandala Ishwar Paramahansa Swami Vaishwananda Ji Guru Deva ki jai.
1: On behalf of Yoganda Lilav Hungary,
2: a Yoga Minden Nap Életben Magyarország nevében,
1: I would like to give many blessings of Gurudev.
2: Gurudev a sok áldását nyújtom.
1: And much love from me and all of you.
2: És az én sok szeretetemet és a ti szereteteket.
1: And I would like to present Pravinji with the book of Gurudev.
2: Szeretném Gurudevának ezt a könyvét átadni.

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some time will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are

0: in the water, Thrawn, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear that means and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creature as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when it's A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A Kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a Kundal, a fülbevaló.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbevaló.
0: That's Kundal.
1: Ez a Kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a Kundalini. A ring.
1: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a Kundalini, a gyűrű.
0: And now when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: Is endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? Az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs tízes szám.
0: Only nine.
1: Csak kilenc.
0: And nine will remain always nine.
1: És a kilenc mindig kilenc marad.
0: Even you can write 100 times 9999.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come nine only.
1: Akkor csak kilenc marad.
0: But when you put one zero, then the multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray. Sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jeles a szerint.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is kerek.
0: Sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it a Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete, it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: And
1: létezik.
0: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also rotating.
1: A gondolataink is forognak.
0: Our visions also.
1: a vízióink is.
0: It's going like a circle, a spiral.
1: Úgy megy, mint egy spirál.
0: Yes. So what is not round?
1: Mi az, ami nem kerek?
0: Everything is round.
1: Minden kerek.
0: That's why gave the name Kundalini.
1: Ezért kapta a Kundalini nevet.
0: That Shakti. Energy is rotating.
1: Ez a Shakti, az energia forog.
0: And that is in our body and in all other creatures.
1: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
0: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
1: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
0: So everything according to the Vastu Shastra. There are two main principles, or the three main principles.
1: Három fő el van a Vastu Shastrában.
0: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
1: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
0: Circle.
1: Kör.
0: The right angle.
1: Megfelelő szög.
0: And the triangle.
1: És a háromszög.
0: These three symbols is a very strong.
1: Ez a három szimbólum nagyon erős.
0: And that is a Vastu Shastra needs.
1: És ez kell a Vastu Shastrához.
0: Because the certain angle is attracting the energy.
1: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
0: It's sharpening, it's purifying the energy.
1: Megtisztítja.
0: And then gives further to the energy.
1: És aztán továbbadja.
0: Only these three symbols can move through the energy.
1: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
0: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there is triangles in every chakras.
1: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
0: As well as there is a circle.
1: És kör is.
0: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
1: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
0: Who understand, will understand.
1: Aki megérti, megérti.
0: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
1: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
0: So in this way, nada, the sound.
1: Tehát így a nada, a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying.
1: Egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés.
0: Before I take off.
1: Mielőtt felszállok.
0: Please can you high up little sky?
1: Kérlek, emeld fel egy kicsit
0: raise
1: az eget.
0: Up the sky. Because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: They can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine emptiness? Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our atma.
1: Amit ismer az átmánk.
0: But not this physical sound.
1: De nem ilyen fizikai hang.
0: So, as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
1: Tehát, ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
0: Again, that sound is that energy.
1: Megint ez a hang az energia.
0: Like the cement between two bricks.
1: Mint a cement két tégla között.
0: It holds the bricks together.
1: Összetartja a téglákat.
0: And that is the yoga.
1: És ez a yoga.
0: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle,
1: a kör,
0: triangle,
1: a háromszög,
0: and right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only these three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi Airport.
1: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
0: There is a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums.
1: Táncosok,
0: so beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When they're dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lóg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt? Hand up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three. Only 4 people were in India.
1: Csak 4 ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Games was now New Delhi Airport. It is, they say, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
1: És minden mudra megjelenik a falon.
0: When you land in New Delhi, Indian airport,
1: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
0: it begins the introduction of India. What is India?
1: Elkezdődik India bemutatása.
0: Incredible India.
1: Hihetetlen India.
0: Which, when you go about 50 meters far,
1: ha elmész 50 méterre,
0: it begins another another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
1: Duty free shopok.
0: Oh my God.
1: Oh, Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary. Crazy horse.
1: A vodkától a Bloody Mary.
0: Screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know, condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remained horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
0: But it became muli.
1: Hanem összvér lesz.
0: On the high mountains, carrying the load.
1: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
0: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
1: Ha a kultúra összvérré válik,
0: they can't give babies, they can't give children.
1: Akkor összvérré válik, és
0: but they are carrying a lot of luggage.
1: Csak rengeteg terhet cipel.
0: And so is now in this Kali Yuga.
1: És ez van most a Kali Yuga.
0: All people became a muli.
1: Minden ember összvérre.
0: Running day and night, working, workaholic.
1: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
0: They are all muli.
1: Mindannyian összvérek.
0: They can't give children anymore.
1: Mert nem születnek gyerekek.
0: There's all these kind of chemicals.
1: Mindenfajta vegyszerek vannak.
0: And you know, you will be surprised, you will laugh.
1: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
0: In these all big cities.
1: A nagyvárosokban.
0: So many anti-baby pills ladies taking.
1: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
0: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
1: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
0: And now the fish cannot give the eggs.
1: És a halak sem tudnak szaporodni.
0: The fish are dying.
1: A halak is kihalnak.
0: You know, so ladies,
1: tehát hölgyek,
0: if you want to have beauty of the fish,
1: ha szeretnétek halakat,
0: then don't consume this.
1: Akkor ne fogyasszátok ezt.
0: So, who is guilty?
1: Ki a bűnös?
0: When there is no fish.
1: Ha nincs hal.
0: Women.
1: A nők.
0: And you know why?
1: És tudjátok miért?
0: Because women have great heart.
1: Mert nagy szívük van.
0: They don't want that the people will kill the fish.
1: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
0: So no bamboo, no flute.
1: Ha nincs bambusz, nincs fuduja.
0: No flute, no noise.
1: Ha nincs fuduja, nincs zaj.
0: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
1: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
0: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
1: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
0: That they keep the balance on this earth.
1: Hogy egyensúlyt tartsanak a Földön.
0: Now we destroy the mountains.
1: Elpusztítottuk a hegyeket.
0: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
1: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a beton építmények miatt. Az erdőket elpusztítottuk, sok

0: Mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it is one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
0: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
1: Or we can say circle.
0: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power.
0: Azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Cobra, they are so beautiful.
0: A kobrák olyan szépek.
1: They look so beautiful.
0: Olyan szépen néznek ki.
1: And if you stay more far, it's more beautiful.
0: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
1: And when you come more near,
0: és ha közelebb mész,
1: then not anymore.
0: Akkor már nem.
1: So, why they call serpent power?
0: Miért hívják kígyó erőnek?
1: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
0: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
1: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
0: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
1: And head is up.
0: A feje pedig kint van.
1: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
0: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
1: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
0: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
1: When he's tired,
0: ha fáradt,
1: little bit he have to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So this says, what is the Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the shesh is the numbers.
0: Shesh a számok.
1: So when you count something,
0: ha megszámolsz valamit,
1: then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy, az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat Mithya.
1: That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
0: sés csak egy adharma.

0: then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Both kal, vartman and bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every glands of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki.

0: Narambagwana ki jai, Sri Sri Alakpuri ji Mahadeva ki jai, Srimad Krishna Bhagwana ki jai, Vishwaguru Mahamandaleshwa Paramhanswami Maheshwarananji Gurudeva ki jai, Sat Sanatan Dharma ki jai, Ajkyananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Gurudeva ki jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam nit

0: Anaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Gu and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3,600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3,000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként
0: with
1: haladni.
0: Courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni és minden energiánkat belefektetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam Purnamidam Purn. Sing with me. Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intimate documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, at once.
1: Leírod.
0: Only once.

0: step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: What is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love, liebevoll, if wasn't. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretettel beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint.
0: What
1: vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change. With the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while, you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
0: And once a month, and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magasugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So we, you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: and if it is the case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörtént.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the other, to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people.

0: they have to have an aim, an aim of what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegy. Tán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290-ig
0: qualities.
1: Jutottam minőségig.
0: Already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365-ig minden napra jut egy mondatot.
0: Good.
1: Good.
0: But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, where is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in other life, we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben, mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality, there was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Janos.
0: Cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is... he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dükkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and... very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which... you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább eteted.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very

0: A really good story.
1: Nagyon jó története.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know.
1: Az átalakulásról.
0: Is very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us. He can give us advices.
1: Tanácsot ad.
0: Techniques.
1: Technikát.
0: But the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Yoga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color, you can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha I was, nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész
0: Because you
1: életben.
0: See everything in the eyes. Minden, everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk a
0: Hari Om. It is the same. It says I greet God in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudatában kell lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet azt a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person, and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga, we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: igaz. Very right. So give love to yourself, give love to your family. And to all other, not foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, I try to do what I'm writing and thinking, and last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier.
0: By the cashier.
1: Yeah. Múlt héten az ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt
0: you
1: mondtam,
0: look so
1: ez
0: sad,
1: a tiéd.
0: You should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.

0: This all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány át...
0: We should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt
0: but
1: a fényt.
0: But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others. Not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this. You have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian. You
1: hogy
0: know?
1: Ez meg azt kell
0: this is not the way.
1: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
0: You have develop your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example, not through words, csak we can achieve something.
1: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity, we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our guru parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi guru paramparánkról.
0: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
1: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
0: Siddhipnaram Bhagwana ki cha. Oh.

0: Swami Maheshwaranji Gurudeva Ki Jai. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the godages, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know, but not Brahma. Brahma is, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a könyvben. I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik
0: so that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünket.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élményem.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sri Narayan Bhagwan Ki Jai. Anyhow, it's a good book.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon, Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették.
0: So again we are remembering.

0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a joga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a joga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatni.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
1: Joga mindennapi életben, minden nap gyakorolj jogát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the which is what we call the Ashtanga yoga. So Ashtanga, or these are covering the Patanjali's this thing. Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
1: Nyolc végtag.
0: But other part we are practicing, that also asana, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.
1: De ezeket uralnunk kell.
0: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
1: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you gave up this one, and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivel vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: If we should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So, Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna incarnation.

0: Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramokat sarjáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are to? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai. It is 18.
1: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
0: It is it atha bhakti ya bhakti yoga. Atha bhakti yoga. Jnana yoga. So now, how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: has
1: akarod.
0: Lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt
0: or
1: a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Jnandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú
0: testvér. If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, they brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour, the for the chapati.

0: from the grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyó se volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And our sister said, brother, what can I cook, how to cook, we don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyújt meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no jól, fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: csapátit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan fúdó volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said, yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt, and they were eating.
1: Fölvette az inget, és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly about 10 years, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu famous, very holy. So that other big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting.
1: Az a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvér egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said.
1: Gyandev azt mondta.
0: Huh. Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan húgi, és aztán mondta a falnak,
0: and
1: hogy
0: menjünk. And the wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a Sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a story there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.

0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: That is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy?
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends, blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India, a very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there. Only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, this, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: adunk. So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t is.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or but the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb grantha a rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.

0: means near.
1: Upast jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishik. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a yoga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is yoga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan Hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: And Hatha yoga is very great.
1: A Hatha yoga nagyszerű.
0: So Kriya yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj yoga, many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a yogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat, vagy csodák, vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe kerültél.
0: What was the magic that you were developing.
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So many many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams is keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half day or one day, then is not eatable.
1: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you're keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again thy light there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come there and look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, this is egg bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is the different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak with valamit, happiness. Vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get...
1: De ha valakinek nem sikerül...
0: Then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is the life is coming.

0: But life comes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. Then slowly, slowly, slowly, you got old, 90 years, old years. Then, of course, the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy. De aztán, ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to the some old house.
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnék őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time, your parents did not say that we don't need them. Send them to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening come and tell them, how are you?
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
1: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.

0: emelkedünk a szvadisztán
1: csakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer, then little dark.
0: Elmegyünk
1: then
0: sétálni.
1: So as the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundalini-ről.
1: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga.
0: Valaki szintén csinált egy jogát.
1: Why not? Very good.
0: Miért nem nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgot another, but I could be beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jogát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So if you are doing in your city or village.
0: Ha a faludban, városodban csinálod.
1: The chair yoga.
0: És meghirdeted, hogy szék yoga.
1: Many many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So what is name? Chair. Chair yoga. There was just now one. Swamiji in London where I was.
0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó yoginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó yogi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem marad sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling means whatever he's see or hear somebody speaking and like he's always smiling.
0: Bármit lát vagy bármit mondanak, mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
0: Mosolyog, mosolyog és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben.
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if these 3 with anger, then all muscles are like this.
0: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: There was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called Laughing Yogi.
0: Őt pedig nevető yoginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the laughing yogi?
0: Ki ismeri a nevető yogit?
1: 1, 2, 3, for

0: and 5. You know that? You know that?
1: Öten. Ismeritek?
0: No. No, they don't know. If we make you will be all... you can do it.
1: Csinálhatjátok?
0: And really he came and now he has a... in the aeroplane.
1: Tényleg eljött.
0: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and all was laughing.
1: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
0: And he said, the power is too strong.
1: Azt mondta, a hatalom
0: while
1: túl erős.
0: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
1: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
0: And then laugh.
1: És nevetett.
0: So we can do perhaps while sitting laughing.
1: Mi nevethetünk ülve.
0: So our lecture is finished.
1: Az előadásnak vége.

0: embracing the whole, hugging the whole globe. The whole global is embraced by this beautiful tree. And to be the teacher of yoga in daily life is a blessing. So just give. Don't miss the time. You don't know if you will get again.
1: The most popular and useful mantra for yoga teachers. So, I would like to tell you about two miracles of Swamiji that I witnessed myself.
2: Surya, the translator's mic. Now try.
3: Szeretnék Swamijinek két csodájáról beszámolni, amelyet magam megtapasztaltam. A jóga oktatók számára a leghasznosabb és legpopulárisabb mantra a Naham Karata.
1: The first one happened many years ago when we barely started yoga in daily life in Slovenia, and we from ex-Yugoslavia we joined in Tuhelske Tuplice.
3: Az első akkor történt, mikor éppen csak elkezdtük a Szlovéniában a jóga gyakorlást, és az ex-Jugoszláviában ezen a helyen, amit mondott.
1: Tuhelske Tuplice in Zagorje. Hrvatsko Zagorje.
3: I cannot pronounce.
1: I had a problem and I wanted to ask Swamiji, but I didn't know, should I or should I not. I wrote a letter, 6 pages.
3: Volt valami gondom, de nem tudtam, hogy megkérdezhetem-e Swamiji-től vagy sem, ezért írtam egy levelet, méghozzá 6 oldalt.
1: And it happened several times when I was in doubt, should I go to Swamiji or not. One of our elderly yoga teachers came, Vojka, come, translate, interpret.
3: És többször megtörtént, hogy amikor azon tépelődtem, hogy menjek-e Swamijihez vagy nem, akkor egy idősebb jóga oktató azt mondta, hogy Vojka, gyere fordítani Swamijihez.
1: So it happens the same this time. I was walking on the corridor and she grabbed me, come, we have individual consultations and we need interpreter.
3: És ez ugyanígy történt ekkor is, hogy a folyosón jártam éppen, amikor elkapta a grabancomat, és azt mondta, hogy menjünk Swamijihez, mert konzultáció van, és szükség van tolmácsra.
1: So I went with her, we were waiting for consultation. We were four candidates from Slovenia, and so the Croatian said, okay, go together. First, Tanya, my friend, who took me there.
3: És akkor ott várakoztunk, 4 voltunk Szlovéniából, voltak horvátok is, akik előre engedtek minket.
1: We went to Swamiji's room, I interpreted, she went out.
3: Bementünk Swamiji szobájába, én fordítottam, ő kiment.
1: The second candidate came, I interpreted, he came out, he went out.
3: A második akkor bejött neki, és fordítottam, aztán ő is távozott.
1: The third one, the same.
3: Ugyanígy a harmadik.
1: The fourth one, he didn't come.
3: És a negyedik meg nem jött.
1: Yeah. So I quickly took my letter, give it to Swamiji, and I swear he didn't read it.
3: És akkor gyorsan előkaptam a levelemet, odaadtam Swamiji.

0: ühhez, de megesküszök arra, hogy nem olvasta el.
1: It was 6 pages. He just opened one page, put the finger on one sentence and said what is written here.
0: És akkor csak kinyitotta a levelet, és az ujjával rámutatott egy mondatra ott, és azt kérdezte, ide mi van írva?
1: It was the answer to my question, to my problem. Then
0: ott volt a válasz a kérdésemre, a gondomra.
1: And then the fourth one came and we finished the consultations with Swamiji.
0: Ezután jött a negyedik személy, és akkor így befejeződött a konzultáció Swamijivel.
1: So the other miracle, I can't say it any other way.
0: A következő csoda nem nevezhetném semmi másnak, mint csodának.
1: Happened a few years later.
0: Néhány évvel később.
1: When I was driving to VEP to seminar.
0: Amikor a VEP-i szeminárra jöttem autóval.
1: It was weekend seminar, and on Friday it was strange because always when I was coming to seminars there was at least one or two friends driving with me.
0: És ez ugye pénteken volt, akkor kezdődött a hétvégi program, és ez különleges alkalom volt, mert egyébként mindig többen együtt szoktunk jönni.
1: So this time I was alone, and you know, when you come from Slovenia to Szombaté, and then just before Szombaté you turn right, and you have to cross railway twice.
0: És akkor, tehát egyedül autóztam, és tudjátok, ez úgy van, mikor Szlovénia felől jövünk, akkor itt Szombathelynél jobbra kell fordulni, és kétszer is keresztezni kell a vasutat.
1: So I was approaching the railway, and I saw it was red light, but the bars were still up.
0: Közeledtem a vasúti sín felé, és láttam, hogy a sorompó még föl van nyitva, ám a lámpa már piros.
1: So I for a split moment I was considering should I go or stop, and then I decided to stop, but a little abruptly.
0: Egy picit elgondolkoztam azon egy pillanatra, hogy akkor most átslisszanjak-e vagy megálljak, de aztán elég hirtelen megálltam.
1: I was hit by some minor truck.
0: És hátulról egy teherautó belém jött.
1: In that moment, something, or I prefer to think someone, took my car, Skoda Octavia.
0: És akkor abban a pillanatban valami, illetve hát én úgy gondolom, hogy valaki megragadta az autómat, ami egy Skoda Octavia volt.
1: Lift it, put it on the other side of the railway, at least 5 meters, and let it down.
0: Fölemelte, átvitte a vasúti sínen, és lerakta a másik oldalon legalább 5 méter távolságra attól.
1: At that moment, the bars went down.
0: Akkor csukódott a sorompó.
1: And the train came.
0: És jött a vonat.
1: A few seconds later, I would finish under the train.
0: És néhány másodperc múlva ott lett volna végem a vonat alatt.
1: Then it was interesting because this truck driver was from Austria, me from Slovenia, from Ljubljana, and this part of Slovenia nobody speaks Hungarian. And how to call the police?
0: És akkor az a teherautós az Ausztriából volt, én pedig Szlovéniából, és akkor nem beszélt egyikünk sem magyarul, hogyan hívjuk a rendőrséget.
1: so he called

0: his business companions, and they suggested that we drive a little further, you know, after you turn towards Web, there is a big shopping center, and they suggested we find someone there who can speak German or English, maybe.
1: A teherautó sofőr akkor fölhívta a főnökét, és azt javasolták neki, hogy menjenek egy kicsit tovább ehhez a nagy bevásárló központhoz, és ott biztos lesz valaki, aki majd beszél angolul vagy németül.
0: So really we found some couple who spoke German, so we explained what happened and they called police.
1: Ott találkoztunk egy párral, akik beszéltek németül, ők segítettek, és hívtuk így a rendőrséget.
0: Then he went away. I decided I will not go to Web. I had sometimes before a car accident, and I knew that next day my back will be very painful.
1: A teherautós azután elment a dolgára, én viszont úgy döntöttem, hogy nem megyek Vépre, mert már volt korábban autóbalesetem, és tudtam, hogy ilyen esetben nagyon fájni fog a hátam.
0: So I decided to go home. I just called some of my friends who was on seminar. I told what happened and that I'm going home. And the third miracle.
1: Akkor fölhívtam egy barátomat, aki itt volt a Vépi programon, és ő hazavitt engem. A harmadik csoda pedig.
0: It was that I was able to drive 300 kilometers back home to Ljubljana.
1: És az pedig az volt, hogy így 300 kilométert tudtam vezetni Ljubljanáig haza.
0: I don't know, was I meditating or dreaming or whatever, but I came home safely.
1: Nem tudom, hogy meditáltam közben, vagy álmodtam, de valahogy biztonságban hazajutottam.
0: So, that's it. Thank you.
1: Ennyi. Köszönöm.

0: we want, Deva say we want.
1: Amikor a jó dolgok jöttek, akkor az aszurák is, meg a dévák is mindketten azt mondták, hogy mi akarjuk.
0: As soon as the poison came out,
1: amikor viszont a méreg emelkedett ki,
0: then they were playing like floor is lava. They were playing floor is lava. Do you know that game? No.
1: Akkor, I am too old for that.
0: So where do you imagine that the floor is lava and you're jumping on spots which is not lava?
1: Yes, it is like hot potato. Tehát hogy úgy tekintették, mint hogyha láva lenne a föld.
0: So they were playing hot potato with it.
1: Tehát forró krumplit játszottak ezzel.
0: Same with us, no?
1: Mi is így vagyunk.
0: Something good happens, we want it for ourselves.
1: Hogyha valami jó történik, azt magunknak akarjuk.
0: Shall I give you a personal example?
1: Adok egy személyes példát.
0: Someone brings me normal chocolate.
1: Hogyha valaki közönséges csokit hoz nekem,
0: it goes to my room.
1: Akkor az megy a szobámba.
0: Sometimes someone brings dark chocolate.
1: Hogyha valaki fekete csokit hoz,
0: 85%, 90%.
1: 85%-osat, 90%-osat.
0: That I bless and give back prasad.
1: Akkor azt megáldom és visszaadom mint prasádot.
0: So same, they want nectar, they kept it for themselves. They don't want poison, so they are distributing it.
1: Tehát a nektárt maguknak akarták megtartani, a mérget pedig szétosztani.
0: But the proof that you are not asuras is that when I give you dark chocolate, you take it with love because it was given by love.
1: És annak a bizonyítéka, hogy ti nem démonok vagytok, az, hogyha én nektek fekete csokit is adok, azt is szeretettel elfogadjátok.
0: But that poison no one wanted.
1: Ám azt a mérget senki nem akarta.
0: So they went straight to Lord Shiva.
1: Azonnal az Úr Sivához járultak.
0: Bholenath means the one who is very compassionate.
1: A Bholenath, aki nagyon könyörületes.
0: Is a Devo ke Dev, Mahadev. You know why we call him Devo ke Dev, which means the gods of the gods.
1: Miért hívjuk őt az Istenek istenének?
0: I mentioned it a few times. Anyone remembers?
1: Többször már mondtam, emlékszik valaki?
0: Because every god or goddesses are worshipped either singular or with their partners.
1: Mert minden Isten és Istennő őt imádja, vagy őt egyedül, vagy a társával együtt.
0: Sitaram, Lakshmi Narayan, there are many options, but they all are worshipped either singular or with partners.
1: Mindannyian őt imádják egyedül, vagy a partnerrel.
0: But Shiva is the only family where the whole family is worshipped.
1: Shivának az az egyetlen család, ahol az egész családot imádják.
0: Shivji himself worshipped.
1: Imádják magát Shivjit.
0: Mata Parvati worshipped wife.
1: Parvati anyát, a feleséget.
0: First son Kartikeya worshipped.
1: Az első fiút, Kartikeyt.
0: Second son Lord Ganesha worshipped.
1: És a második fiút, az Úr Ganeshát is imádjuk.
0: Even his animals means Nandiji worshipped.
1: Még az állatát, Nandijit is imádjuk.
0: Then this is the direct family.
1: Ez a család.
0: Then his nephews and these people, they're also worshipped, Riddhi and Siddhi.
1: Ez a közvetlen család, de a tágabb családtagokat, az unokatestvéreket is imádják.
0: The grandsons, Shubh and Labh, they are also worshipped.
1: Mert azoknak is vannak szithieik, és a unokákat is imádják.
0: That's why he's called Devo ke Dev Mahadev.
1: Ezért hívják így, hogy Devo ke Dev Mahadev.
0: And do you know what we can learn from that family? This I mentioned many times.
1: Mit tudsz ettől a családtól tanulni? Ezt is már sokszor említettem.
0: Anyone remembers? No? What does Shivji wear? They don't fight, exactly.
1: Hogy ők nem harcolnak egymással.
0: Shivji wears a snake on his neck.
1: Mit visel Shivji? Egy kígyót a nyakában.
0: And Ganeshji uses a mouse to travel.
1: És Ganesha pedig egy egeret használ.

0: Hálózat utazik.
1: In the real world, the snake will kill that mouse.
0: És az egér pedig a való életben megöli, a kígyó megöli az egeret.
1: Kartikeya travels on a peacock.
0: Kartikeya egy páván utazik.
1: In the real world, the peacock will eat that mouse.
0: És a való életben a páva is megöli az egeret.
1: Mode of transport of Mataji is a lion.
0: És Mataji hordozó állata pedig egy oroszlán.
1: And his mode of transport is a bull.
0: És a Shiváé pedig egy bika.
1: The lion eats all of them.
0: Az oroszlán pedig mindezeket megeszi.
1: But still in Shivji's family there is peace, there is compassion, there is understanding.
0: És Shivji családjában pedig megértés van, gyönyörületesség.
1: So in all of our lives, in our families, we can also find compassion.
0: Tehát legyen mind az mi életünkben is, mindannyiunk életében is, a családjainkban is ilyen gyönyörületesség, béke.
1: So all of them went to Shivji and said, Shivji, now we got poison, now what to do?
0: Tehát akkor ők mind Shivjihez járultak, és azt mondták, hogy hát itt a méreg, most mit tegyünk.
1: What did Shivji do?
0: Mit csinált Shivji?
1: He drank it.
0: Megitta.
1: But then didn't let that poison enter the whole body.
0: De nem hagyta, hogy a méreg elárassza a testét.
1: But he put it in his throat and stopped it here.
0: Hanem a torkában tartotta, ott megállította.
1: And that's why he was called as Nilakanta, the person with a blue neck.
0: És ezért hívják őt kék nyakú szemének.
1: What did he do? He did not pass it back to them.
0: Tehát, hogy nem adta vissza nekik.
1: He didn't play hot potato.
0: Nem játszott forró krumplit velük.
1: But he took everything in without harming himself and digested it all in his neck.
0: Hanem úgy tudta bevenni, hogy sem másokat, sem önmagát nem veszélyeztette, mert ott a torkában megemésztette.
1: What can we learn by this?
0: Mit tanulhatunk ebből?
1: That in our lives we also get a lot of poison.
0: Hogy a mi életünkben is sok méreg jut el hozzánk.
1: But we spit it out.
0: De mi kiköpjük.
1: In which way?
0: Hogy?
1: In the morning we wake up.
0: Felkelünk reggel.
1: After waking up, you're lying next to your partner or your roommate.
0: Ott fekszel a partnered mellett, vagy a szobatársad mellett.
1: And first thing in the morning, you start fighting.
0: És a legelső dolog reggel, amit csinálsz, hogy elkezdesz veszekedni.
1: He says something to her, or she says something to him.
0: Te mondasz valamit, ő mond valamit.
1: Then he goes to work.
0: Elmegy dolgozni.
1: And he tells it to his colleague.
0: Elmondja a kollégáknak.
1: Colleague comes back home, screams at the wife.
0: Hazajön, akkor kiabál a feleséggel.
1: The wife at the kid.
0: A feleség meg a gyerekkel.
1: Next day the kid at his friend in school.
0: Másnap a gyerek továbbadja az iskolában.
1: And that poison is already spreaded in 10 different houses unknowingly.
0: Tehát már 10 különböző háztartásba szétterjedt az a méreg.
1: But that's why I say think and talk with awareness and listen with patience. Half of our poison is digested there.
0: Ezért mondjuk, hogy gondolkozz és beszélj tudatosan és hallgass türelemmel, akkor a méreg fele már szétoszlik.
1: Most of the time there are just misunderstandings or miscommunications.
0: Ugyanis a legtöbb esetben egyszerű félreértésről vagy kommunikációs problémáról van szó.
1: So in case we don't listen to ourselves, if we don't listen to others, then that misunderstanding cannot be cleared.
0: Ám hogyha nem hallgatunk magunkra és nem hallgatunk másokra, akkor nem lehet kitisztázni a félreértést.
1: Then we take that poison in ourselves and without it letting us harm, we meditate, we do our mala, we do seva, we do karma yoga, and that all burns that anger which is built up.
0: Hanem azt kell csinálni, hogy bevesszük a mérget, és a gyakorlás által, a meditációval, a karma jogával elégetjük azt a mérget, és azután már nem bánt senkit.
1: And then comes the good side, Amrit.
0: Azután jött a jó oldal, az Amrit.
1: In Amrit, they were also churning, and when that nectar came,
0: és mikor kijött a nektár,
1: then they were both fighting for that potato.
0: Akkor elkezdtek azért a krumpliért harcolni.
1: And when it was being distributed, one rakshasa took the form of the deva and sat with them to get that nectar.
0: És amikor aztán szétosztották ezt a nektárt, akkor egy rakshasa fölvette egy dévának az alakját, és akkor ő is fogyasztott a nektárból.
1: And as soon as he drank one sip, Vishnu Bhagavan found out and sent his Sudarshan Chakra and cut him in half.
0: Ám már amikor egy kortyot megivott, az Úr Vishnu azonnal megjelent, és a Sudarshan Chakrával levágta a fejét.
1: But because he already drank that nectar, his both parts of the body, one became Rahu and one became Ketu.
0: Ám mivel ő már ivott akkor a nektárból, mind a feje, mind a teste külön halhatatlan lett.
1: And it is said that now, even then, but the people who complained or who noticed was sun and moon.
0: És azok, az a két déva, aki észrevette ezt, az a nap és a hold volt.
1: So Rahu, to take revenge,
0: Rahu pedig bosszúból,
1: once in a while goes and tries to eat the moon or the sun.
0: Időnként megjelenik és megpróbálja megenni a napot, illetve a holdat.
1: But it's never sufficient enough, it never strong enough, and that sun and the moon reappears.
0: Ám soha nem elég erős ehhez, ezért mindig újra megjelenik a hold, illetve a nap.
1: And that is the period which we are going through now.
0: Ez az időszak, amelyen most keresztül fogunk menni.
1: Today from 7:15 till 8:30 is the eclipse.
0: Most 7 óra 15-től 1 órá keresztül napfogyatkozás lesz.
1: Because the asura in the form of a deva who is now having enough of nectar and living, when that energy comes, then we all feel either sleepy or we feel tired or we say, oh, dark energy or this energy, this is why it feels like that.
0: És ez tehát ez abból származik, hogy az aszura fölvette egy dévának a képét, és a csalás miatt halhatatlanná vált, tehát ilyenkor emiatt a sötét energia miatt álmosnak érezzük, szomorúnak magunkat.
1: That's why in the time of eclipse it is said that the most powerful thing to do is sit in silence and do your mala.
0: Ezért azt mondják, hogy a fogyatkozás alatt a legerősebb dolog, amit tenni tudunk, hogyha csendben ülünk és gyakoroljuk a mantránkat málával.
1: And after the eclipse,
0: a fogyatkozás után,
1: in the same way, but that sun is everlasting and pure, in the same way this atma is everlasting and pure.
0: Ugyanúgy, ahogy az atmánk örökkévaló és tiszta, ugyanúgy a nap is.
1: But this body sometimes gets hit by those negative energies.
0: De a testet néha megérintik a negatív energiák.
1: That's why it is said that it's a closure of an old thing and a beginning of a new beginning.
0: Tehát ezért azt is mondják, hogy ez az esemény a régi dolgok lezárása és az új dolg és egy új kezdet aztán.
1: And that's why when the eclipse ends, we go and have a shower.
0: Ezért, amikor vége van a fogyatkozásnak, akkor megyünk és lezuhanyozunk.
1: We change our clothes, we wear fresh clothes.
0: Ruhát váltunk, friss, tiszta ruhát veszünk föl.
1: If possible, immediately wash the clothes, even if you just want to dip it in the water and done, that's washing.
0: Hogyha lehetséges, akkor azonnal kimossuk a ruhát, de ha nem, legalább megmerítjük vízben.
1: If there is a flowing river nearby, then we usually go and have a dip in the river because that flows and takes away things, not shower, but here, no problem, same thing. You shower, it goes down the drain, also flowing.
0: De hogyha valahol van valami folyóvíz, akkor abban merítkezünk meg, de az zuhany is nagyon jó, mert az is folyik.
1: The river flows like this, the drain flows in the septic tank.
0: Mert hogy a folyó az így folyik, a zuhany pedig lefolyik a csatornába.
1: After that we relight the candle on our altar.
0: azután újra meggyújtjuk a

0: a gyertyát az oltáron.
1: We take water in our hands and sprinkle around the whole room and on everywhere. Apavitra pavitrova sarva vastangrato piva yasmet pundarikaksha sabhavendra suchihi. If you can't sing that, you just say Shradeep Narayana Bhagavan ki jahe dhan.
0: Kezünkbe veszünk egy pici vizet, és azzal így meghintjük az egész szobát, és közben azt a mantrát zengetjük, ha nem tudod, akkor elég a sajátot.
1: We take water and apavitra pavitrova, whatever is impure, make it pure.
0: Mindaz, ami tiszta, az tisztát teremt.
1: Sarva vasangrato piva, everything around me, beside me, on me, off me, purify that.
0: És minden körülöttem, rajtam, bennem legyen tiszta.
1: Asmat pandrikaksha sabhavendra suchihi, remembering the God himself, purify me inside and outside.
0: Megemlékezek Istenről, hogy tisztítson engem kívül és belül.
1: And then we hold our ears and ask for forgiveness.
0: És aztán megbocsátást kérünk. Megérintjük a fülünket és megbocsátást kérünk.
1: Papoham papa karma ham papatma papa sambhavam trayamam parvati natha sarva papa haro harah, which means
0: Azt jelenti?
1: Papoham papa karma ham, I am that papi jiva, I am that papi sinner.
0: Én vagyok az a bűnös papi.
1: All the sins that I have done, please forgive them.
0: Bocsáss meg az összes bűnömet.
1: Papatma, papa karmanaha, this papatma did whatever papi karmas, please remove them.
0: A papa atma, azok a papi karmák, tehát ezek a bűnök, ezeket bocsáss meg.
1: Trahimam parvatinatha, to the husband of Parvati. You see how much respect and love we give in India. The husband, we don't say Shiva, we say the husband of Parvati, to him we ask for forgiveness.
0: És Indiában ilyen sok tiszteletet mondunk, azt mondjuk, hogy bocsáss meg.
1: Aparada sahasrani kriyante harnishammaya dasoyam iti mamatva kshamasva parameshwarah. Thousands and thousands of sins we might have done.
0: Sok-sok ezer bűnt elkövethettünk.
1: Please remove them.
0: Kérlek, távolítsd el.
1: The third mantra is kayena vacha manasa indriyeva buddhyatmanava prakritisvabhava karomi yadyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. So it means whatever I do knowingly or unknowingly, kayena vacha, with this body, if I do something knowingly or unknowingly, please forgive me for that.
0: A harmadik mantra pedig ez, hogy bármi, amit szándékosan vagy szándékolatlanul tettem, kérlek, mindazt távolítsd el, a rosszat.
1: Buddhyatmanava prakritisvabhava, with this buddhi, with this intellect, if there is some mistakes done, that is the prakriti, that is the svabhava of the prakriti, that is how the universe works, so it's done unknowingly.
0: És hogyha a buddhi, az intellektus által valami hibát követtem el, hát az, hogy így működik a világ, ezt nem szándékosan tettem.
1: Karomi yadyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami, I offer myself to that Narayan.
0: Felajánlom magamat Narayannak.
1: And then you light the candle, you sit down and you meditate.
0: Akkor meggyújtod a gyertyát, leülsz és meditálsz.
1: Which brings that purified energy back.
0: Ez visszahozza a megtisztított energiát.
1: In eclipse we usually don't eat, we don't go out, but here now satsang, that's why we came, but otherwise in eclipse you don't see me.
0: Mikor fogyatkozás van, akkor általában nem eszünk és nem megyünk ki, de most satsang van, egyébként nem látnátok engem.
1: Modern world will tell, let's go, click a picture, zoom in, zoom out, telescope.
0: A modern világban azt mondják, hogy gyerünk ki és fényképezzük, zoomoljunk rá, nézzük meg távcsővel.
1: But because those energies are fluctuating so much up and down, it's the best time to sit with yourselves and do nothing, meditate.
0: De mivel ilyenkor az energiák nagyon hullámzóak, ezért a legjobb, hogyha ülünk és meditálunk ilyenkor.
1: And it is also, I think, Somvati Amavasya today, no? So today is the Amavasya of Lord Shiva, and it's the month of Shravan.
0: És ez Shravan hónapja az Úr Shiváé.
1: And that's why in this month of Shravan we offer all this cold water, cold milk to Shiva because he's Nilkant, it's hot, this all things we are cooling down.
0: Tehát ebben a hónapban hideg vizet és hideg tejet ajánlunk Shivának, mert az ő torka emiatt nagyon forró és le kell hűteni.
1: Not only in the month of Shravan, but any day we offer water. Why? Because we are cooling him down.
0: És nem csak ebben a hónapban, hanem mindig hideg vizet ajánlunk fel, hogy lehűtsük.
1: And for us, when our anger, our jealousy, our these qualities are up, then we cool it down by pouring bhakti, by pouring mantra, by pouring the Guru Kripa.
0: És a mi számunkra pedig az a megfelelő, hogyha feljön a düh és a féltékenység, hogy a bhaktival és a mantrával hűtjük le.
1: And another name of Shiva is Mrityunjay.
0: Ez Shiva másik neve.
1: When we want long life for someone, better health for someone.
0: Hogyha azt akarjuk, hogy valaki hosszú életű legyen, jó, megjavuljon az egészsége.
1: Hmm? What? Sorry? Mrityu is death, yes.
0: Mrityu a halál.
1: Mrityunjay. Jay, what does Jay mean?
0: Jay pedig.
1: Victory.
0: Győzelem.
1: Victory over death.
0: That's győzelem a halál fölött.
1: What do we sing? Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvarukumiva bandhanan mrityor mukshiyam amritat. Many times we make many abbreviations of how to sing this.
0: Sokszor rövidítve énekeljük ezt.
1: What do we sing? Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvar. What do you say now? Urva rukumiva
0: or how do you
1: say it? No, sing again louder. Om Triambakam.
0: Hangosabban.
1: Come on, unity.
0: Egyszerre is hangosan.
1: Oh.

0: Bandanata, it's not Bandanata, it's Bandanana.
1: Nem Bandanata, hanem Bandanana.
0: Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. It's not the, it's the. So put your tongue, upper teeth, push it, and the.
1: Tehát így kell kiejteni, hogy dha, a fogakhoz kell emelni a nyelvet.
0: It's not normal the, but the.
1: Nem egy közönséget d, hanem dha.
0: Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvar rukum miva bandhanana mrityor mukshiya mamritata. So pronunciation also is important, because many a times the pronunciation can mess up the whole meaning of the word.
1: Fontos a kiejtés, mert sok esetben a hibás kiejtés az teljesen mást jelent.
0: And Sanskrit language is so beautiful that when you say something bad also, it sounds very beautiful.
1: És a szanszkrit nyelv az annyira szép, hogyha még valami rossz dolgot mondasz, az is szépen hangzik.
0: First of all, there's no swear words in Sanskrit.
1: Nincsenek benne csúnya szavak.
0: But you can say yes, yes, sir, gardava, and then they will be like, wow, what did he say? But it means you are a donkey.
1: Tehát, hogyha ezt mondod, az milyen szépen hangzik, de azt jelenti, hogy szamár vagy.
0: Even Hindi speakers don't know what that means.
1: Még a hindi beszélők se tudják, hogy mit jelent.
0: So Sanskrit is such a beautiful language that even when you try to say something bad, something nice comes out.
1: A szanszkrit az egy olyan gyönyörű nyelv, hogyha valami csúnyát akarsz mondani, akkor is az szépen hangzik.
0: And the way how in Sanskrit you can insult someone, that is very unique.
1: Nagyon különleges, hogy hogyan lehet a szanszkritban mondani.
0: A one who is pure as a lotus but still can't open in the muddy water. Things like this, you know.
1: Hogyha valaki olyan tiszta, mint a lótusz, de nem tud kinőni a sárból.
0: Or you are beautiful like a rose but we can't hold you because you are thorny. That's what Sanskrit gives us.
1: Tehát a szanszkritul így lehet ezeket mondani, tehát például szép vagy, mint a rózsa, de nem lehet téged megérinteni a tüskéd miatt.
0: Sanskrit is known to be the Janani, the mother of all languages.
1: Sanskrit úgy ismerik, mint az összes nyelv anyja.
0: That's why many things in Sanskrit match with many languages.
1: Ezért sok minden, ami a Sanskritben van, az hasonló a többi nyelvvel.
0: How do you say mother in Slovenian Croatian? Ocha, no. So where do you say matri, matra?
1: Huh? Hogy mondjuk azt, hogy anya?
0: So we say matri.
1: Azt mondjuk matri.
0: Or when we say brata, you have brata for brother somewhere?
1: Brata, Sanskrit.
0: Brata, brother in Sanskrit.
1: Brother, az a
0: Shest, shast. In Hindi, in Sanskrit is shast, it's shest. Saptam, sedam, ashtam, osam. So many words in many languages have originated or have been taken from Sanskrit.
1: Sok nyelv mindenféle nyelvben eredetileg, sok szó mindenféle nyelvben eredetileg a Sanskritból származik.
0: Because Sanskrit is the mother of all languages.
1: Mert hogy az összes nyelv anyja.
0: So that's why Mahamrityunjaya, the one who fought, not fought, but who got victory over death.
1: Mahamrityunjaya, az pedig aki a halál felett győzelmet alatott.
0: There was one very tapasvi parents, rishis.
1: Voltak nagyon tapasvi szülők, akik rishik voltak.
0: And they were doing many, many years of tapasya.
1: Sok-sok éven keresztül tapasztját gyakoroltak.
0: And when Shivji appeared and asked, what do you want?
1: Shivji megjelent, mit akartok?
0: Then he wished for a child.
1: Akkor egy gyermeket akartak.
0: But karmic laws apply.
1: De a karmikus törvények vonatkoznak rá.
0: So he got two options.
1: Két lehetőség volt.
0: First option, your son will be very, very intellectual, very spiritual, the highest knowledgeable person, but a very short life.
1: Az egyik lehetőség az volt, hogy egy nagyon magas intellektuális, intellektusú és spirituális legyen a gyermek, ám rövid életű.
0: And the other one was, your son will be an ordinary child, but with a normal long life.
1: A másik lehetőség pedig az volt, hogy normál hosszúságú életet éljen, de közönséges gyerek legyen.
0: He chose for the intellectual option.
1: De ők az intellektuális lehetőséget választották.
0: That son was known as Markandeya Rishi.
1: Így hívták, Markandeya Rishi.
0: And he was also all the time devoted towards Lord Shiva.
1: És ő maga is odaadó híve volt az Úr Sivának.
0: Imagine living our lives knowing when we will die.
1: És képzeld el úgy élni az életedet, hogy tudod, hogy mikor fogsz meghalni.
0: Here when the doctor tells us see you next week, we are already going duk, duk, duk, duk, duk.
1: Mi pedig már, hogyha az orvos is azt mondja, hogy jövő héten gyere megint, akkor már izgulunk.
0: And this is our thoughts when we know that we are just visiting a normal doctor.
1: És már akkor így izgulunk, hogyha csak el kell menni megint az orvoshoz.
0: Imagine knowing when you have an appointment with Yama.
1: És képzeld el, hogyha tudod előre, hogy mikor lesz a találkozód Yamával.
0: But nothing, Markandeya Rishi just said, Abasopadiya isa jivanaka sababhara tumhare haatho mein. So he was just hugging and devotional surrender towards Lord Shiva and knowing that now it's his responsibility to keep him alive or to take care of him.
1: És a Markandeya Rishi pedig azt mondta, hogy az Úr Shiva felelőssége az, hogy élő vagy meghal.
0: So when Yama came, he came and said, Chalo, it's your time.
1: Akkor jött Yama, és azt mondta, na gyerünk, idő van.
0: And then Shivji appeared and blessed him, and since that day Shivji was known as Mrityunjay.
1: És viszont akkor megjelent Shivji, és megáldotta.
0: And that's how compassionate and giving Shiva is. You can please him very easily.
1: Ilyen kegyelmes a Shiva. Nagyon könnyű őt megelégíteni.
0: There was one raksha, not one rakshasa, but one person, very ignorant, sitting on top of a beel tree.
1: Volt egyszer egy tudatlan ember, aki fönt ült egy beel fán.
0: And down was Shivling.
1: És alatta pedig állt egy Shivalingam.
0: He climbed up.
1: Fölmászott.
0: He started eating the beel fruit.
1: És elkezdte enni ott a gyümölcsöket.
0: He didn't want to make his dress dirty, so he was eating like this.
1: És nem akarta, hogy a ruhájára folyjon, ezért így evett.
0: And it was all dripping on Shiva.
1: És rácsöpögött ez Shivára.
0: Then when he was done, he threw the beel fruit on Shivling.
1: És amikor befejezte, akkor ledobta a Shivalingamra.
0: Beel patra is the favorite of Lord Shiva.
1: De a bilpatra az a Shiva kedvence.
0: Lord Shiva said, very good, look how such a devoted person, he's opening this and pouring on me, and so dedicated, and he appeared in front of him.
1: És akkor a Shivji azt mondta, hogy na hát ez egy milyen odaadó személy, itt kinyitja a gyümölcsöt és rám csorgatja, jelenjünk meg előtte.
0: Who are you? Who are you?
1: Ki vagy te?
0: Shiva.
1: Shiva vagyok, mondta.
0: What do you want?
1: Mit akarsz?
0: Nothing.
1: Semmit.
0: You were remembering me, I came.
1: Hanem te megemlékeztél rólam, ezért eljöttem.
0: I mean, I don't think I was remembering you because I have no clue who you were, but yes, I was eating fruits.
1: Nem hiszem, hogy rád gondoltam, mert azt se tudom, hogy ki vagy, de csak gyümölcsöt ettem.
0: That's how generous Lord Shiva can be. He just needs purity of heart and he will appear.
1: Ilyen nagy lelkű tud lenni az Úr Shiva, csak a szív tisztaságára van szüksége, és akkor megjelenik.
0: But when Ravana did tapasya,
1: ám amikor Ravana gyakorolt tapasyát,
0: and his ego shooted up,
1: és kilőtt az ő egója,
0: and he started saying, "I Shiva is not listening to me. I will lift the whole Kailash Parvat on my hand."
1: És azt mondta, hogy Shiva nem hallgat rám. Oda megyek és fölemelem az egész Kailash hegyet.
0: And to crush the ego, Shiva didn't need to do anything. Just one toe he put on the Kailash Parvat, and it went down.
1: És Sivának nem sokat kellett tennie ahhoz, hogy összetörje az egóját, csak a lábujjával lenyomta a hegyet.
0: And after him trying to resist for a long time, then finally when he let go of his ego and these things, then Shiva lifted the foot.
1: És így beszorult a hegy alá, és sokáig küzdött, de amikor az egóját végül is elengedte, Shiva akkor emelte fel a lábát.
0: And then in the glory of Lord Shiva, he sang the Shiva Tandav Stotra.
1: És akkor az Úr Shiva dicsőségére szerzette ezt a mantrát.
0: Jatakata hasambramam ramannilim panirjari vilolavi chivallari virajamana murdhari dagad dagad dagajvalallalata patta pavake kishora chandrasekare rati pratikshanam mama daradarendra nandini vilasa bandhu bandura spuraddiganta santati mano mano vahane. So Sanskrit very easy.
1: Nagyon könnyű a Sanskrit.
0: Sometimes it sounds like a rap also.
1: Néha úgy hangzik, mint a rappel is.
0: Yes, yes, te dra da da da da da mamalam dam da dam dam da dam dam dam sham dam sham du dam sham doi doi chakatam bupu ke bupu nalam tailam tailam tu tailam kuku kuku kwang kuku kwang kuku. Yes, yes, te ayante sa sakalam sa chandra chodaha. It's easy.
1: Könnyű.
0: Very easy. So let's learn from Shiva how to be united in a family.
1: Tanuljuk meg Shivától, hogy hogyan legyünk egységesek a családban.
0: How to not spit out that poison but digest it.
1: Hogy ne köpjük vissza a mérget, hanem megemészszük.
0: And how pure devotion and surrender can easily please Lord Shiva.
1: És hogy a tiszta odaadás az mennyire könnyen kielégíti az Úr Shivát.
0: And one thing that we learn from Shiva is
1: egy dolog, amit Shivától megtanulunk.
0: This ashes, that one day we will again be this ashes.
1: Ez a hamu, hogy egy nap mi is ilyen hamuvá fogunk válni.
0: We all like to chill in nice places and these things. Shivji likes to chill in a graveyard.
1: Mi szeretünk mindenféle helyen relaxálni, szép helyeken, ám Shiva pedig a temetőben szeret relaxálni.
0: You know, when we talk about how we sadhus can live, then it gets kind of scary for people.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy mi száduk, hogy élünk, akkor ez az emberek számára kissé ijesztő.
0: Banaras or Kashi is known as Mukti Dham.
1: Benárest, Kashit úgy hívják, hogy Muktidam.
0: Whoever dies in Banaras, in Kashi, he gets immediate moksha.
1: Aki Benárestben, Kashiban hal meg, az azonnal moksába kerül.
0: Now it turned into a business. Now even there are many hotels and dharamshalas named Muktidham, so people in their last times they come and stay there that they can die there.
1: Most üzletet csináltak ebből, ott sok ilyen hotel van, ahol az emberek azért mennek oda, hogy ott halljanak meg.
0: But it is said that Manikarnika Ghat, where they are burned, that is the most holiest and sacred place, because that's from where they go. And Shiva many times, sometimes gives darshan, or he's a lot of times there.
1: És azt mondják, hogy az a legszentebb hely, ahol elégetik őket, mert Shiva gyakran ott megjelenik.
0: Many sadhakas, when we go there, doesn't matter whose body, all body is this same, you know, burned into the same ashes. We take ashes, we smear it on ourselves.
1: Sokszor mi szádakák, amikor oda megyünk, akkor magunkra kenjük az ottani hamut. Mindegy az, hogy az kinek a hamvai, csak hamu már.
0: But then I realized that sometimes people can't digest it so much.
1: De aztán rájöttem arra, hogy az emberek ezt nem tudják megemészteni.
0: So then we only put ashes on 12 parts of our body.
1: Tehát akkor csak 12 helyre kenünk a testünkre hamut.
0: But when we think about death, we think it's so taboo, it's so secretive, we can't talk about it.
1: De hogyha erre gondolunk, ez olyan, mint egy tabu, egy titok, nem beszélhetünk róla.
0: Why? Because we hold fear.
1: Miért? Mert félünk.
0: But one day we will die.
1: De egy nap úgyis meghalunk.
0: We were born with naked, we will die naked. We came with nothing, we will leave with nothing.
1: Mesztelenül születtünk és semmit nem viszünk magunkkal.
0: Then what are we holding on to?
1: Akkor minek ragaszkodunk hozzá?
0: Don't let the possessions we possess start possessing you.
1: Ne hagyd, hogy a tulajdonok, azok tulajdonoljanak téged.
0: Very simple.
1: Nagyon egyszerű ez.
0: So, have a beautiful evening.
1: Jó estét.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahinmahesha go brahmane bhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti sadgurude bhagavan ki jai. Aap sab bhakto ki jai. Hari Om.

0: many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old days,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly, also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now, this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so, prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya and what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak rajta.
0: It seems that someone made the eye

0: eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Oh, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore.
1: Ha nincs ott a prana.
0: Then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body.
1: De amíg prana van a testben.
0: We have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body.
1: Amíg prana van a testben.
0: Please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague is a city.
1: Most Prágában.
0: But in that city in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat, is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, declared that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló?
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Then
0: they put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of the our brain that breaks.
1: És akkor összetörik a
0: koponyat. Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some. There are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life only that you cut someone bone. It still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is when the kapal kriya is done.
1: Amikor megteszik a kapal kriyát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestor further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitra ideje.
0: And from Pitra they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian, and then there is on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és

0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should pray all ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should pray.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prana nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prana után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint asztrál test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why menni. You know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: It's like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras.

0: God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There is a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people thinks now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Adios.

0: profesora Filata.
1: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
2: His mother gave up.
0: Anya Filata.
1: Njegova majka.
2: His wife gave up.
0: Felesége Filata.
1: Njegova žena.
2: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
0: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
1: S Mahaprabhujival pomoci ja sam uspio.
2: So you know the Yogesh.
0: Ismeritek Yogesh.
1: Yogesha znate?
2: He's one of the very honest person.
0: Egy nagyon őszinte személy.
1: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
2: Really, he's a very honest, very faithful.
0: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
1: Vrlo vjeran.
2: To himself and to others.
0: Másokhoz és magához.
1: Vjeran je sebi i drugima.
2: And it was high time for him to change something in the life.
0: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
1: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
2: So he became sanyasi.
0: Hát sanyasi lett.
1: I onda je postao sanyasi.
2: And he looks immediately like a 50 years old sanyasi already.
0: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mint ha 50 éves sanyasi lenne.
1: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sanyasi, kao da je 50 godina sanyasi.
2: He doesn't have play, you know.
0: Nem játsza.
1: On ne glumi to.
2: But now I am sanyasi.
0: Most én sanyasi vagyok.
1: Ne glumi, és sad sam ja sanyasi.
2: So you could see in his soul something.
0: Látni a lelkében valamit.
1: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
2: And after initiation, sanyasi initiation came very strong out, the light.
0: És ez a fény a sanyász beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
1: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
2: And the second was our Premanandji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
0: A második Premanandji volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
1: Drugi bio Premanandji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
2: After 22 years,
0: 22 év után.
1: Nakon 22 godine.
2: Or 25 years we are together.
0: 25 éve vagyunk együtt.
1: Ili 25 koliko smo zajedno.
2: So he prepared himself very hard.
0: Nagyon
2: nehezen. Those years.
0: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt, az évek alatt.
1: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane sanyasi.
2: Also very honest, very faithful.
0: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
1: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
2: And he had no easy time last 15 years.
0: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
1: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
2: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
0: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
1: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
2: Three were from Australia.
0: Hárman Ausztrálok voltak.
1: Troje je bilo iz Australije.
2: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time, serving Guruji.
0: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
1: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o holi Gurujiu.
2: And one is from Brisbane.
0: Másik Brisbane-i.
2: And one is Bhaktanand from Sydney.
0: És a harmadik
2: Who's looking after Kailash Ashram.
0: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
1: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashramu.
2: And one was the Haripuri from Israel.
0: És az egyikük Haripuri Izraelből.
1: A jeden je Haripuri iz Izraela.
2: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
0: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
1: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
2: So many girls was angry on me.
0: Sok lány haragudott rám.
1: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
2: That's my karma.
0: Ez az én karma.

0: to je moja karma.
1: He's a very spiritual boy.
2: È nagyon spirituális fiú.
0: On je vrlo duhovan,
1: very momak. Very devoted.
2: Nagyon odadó.
0: Vrlo posvećen.
1: A very pure, innocent pure, you know.
2: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
0: On je čist, nevino čist.
1: And one was Indian.
2: És volt egy indiai.
0: Jeden je bio indiec.
1: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
2: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
0: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
1: Because he was too quick.
2: Mert túl gyors volt.
1: He should have stayed few years and then decide.
2: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
0: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
1: He was thinking already that he's a guru and after getting sannyas he will be Mamandeshwar already.
2: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sanyas dikshát, már ma a Mamandeshwar is lesz.
0: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije sanyas dikshu postati barem Mahamandaleshwar.
1: Yes, and one of them we have today here.
2: És egyikük ma itt van.
0: A nekog od njih danas imamo ovdje.
1: It's called 7 tigers and 1 lion.
2: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
0: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
1: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
2: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
0: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
1: So, the, where is the Karchi? Krishna is not here. So, we will ask Dr. Shanti to give new sanyasi flower mala.
2: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új szányászinak
1: And this is our mantra devi.
0: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sanjasi.
1: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyasdikshát kap.
2: On zná, kada je netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich,

0: It's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Dali ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim rukama i dali ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: believe in Gurudev.
1: Hij Gurudevavam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Ne mojom könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.

0: természetesen ugye a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
1: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
2: But ultimately it is in your hands.
0: De végső soron a te kezedben van.
1: Ali konečno u vašim je rukama.
2: If you want to become sanyasi, it's in your hands.
0: Ha sanyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
1: I da li želite postati sanyasi, to je u vašim rukama.
2: If you want to have liberation, it's in your hands.
0: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
1: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
2: If you want to marry, it's in your hands.
0: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
1: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
2: Don't think that you can't find a partner. Don't think
1: nemojte
2: misliti
1: da nećete
2: naći partnera.
0: Ne gondolj, hogy nem fogsz partner találni.
2: There are so many partners.
0: Annyi partner
1: van. Toliko partnera postoji.
2: Only your decision is not there.
0: Csak a te döntésed kérdése.
1: Jedino nema vaše odluke.
2: So everything is in your hands.
0: Minden a te kezedben van.
1: Sve je u vašim rukama.
2: How will be your life? It is in your hands.
0: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
1: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
2: You will be successful or not? It is in your hands.
0: Hogy sikeres leszel vagy sem? Ez a te kezedben van.
1: Da li ćete biti uspješni ili nećete? To je u vašim rukama.
2: There's one little story.
0: Van egy kis történet.
1: Postoji jedna priča.
2: About cleverness.
0: Okosságról.
1: O tome kako je neko pametan.
2: Not trusting the master.
0: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
1: O tome kad se ne vjeruje učitelju.
2: And really it is in your hands.
0: És hogy ez valóban a te kezedben van.
1: I kada je gotovo u vašim rukama.
2: So there was a master.
0: Volt egy mester.
1: Bio jednom jedan učitelj.
2: And he had few disciples.
0: És volt néhány tanítványa.
1: Jön imó nekoliko učenika.
2: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
0: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
1: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
2: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
0: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
1: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
2: Because that reflects back to you.
0: Mert ez visszaüt.
1: Jer se to odražava natrag vama.
2: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
0: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
1: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
2: If you are jealous or not, it is in your hands.
0: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
1: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
2: So they were thinking.
0: Gondolkodtak.
1: I učenici su mislili.
2: Today we shall show the master.
0: Ma megmutatjuk a mesternek.
1: Pokazat ćemo danas učitelju.
2: That he is wrong.
0: Hogy nincs igaza.
1: Da nije u pravu.
2: That he don't know.
0: Hogy nem tudja.
1: Da on ne zna.
2: He have no knowledge.
0: Nincs tudása.
1: Da on nema znanja.
2: With our trick.
0: A trükkünkkel.
1: Pokazat ćemo to jedin trikom.
2: With our cleverness.
0: A mi okoskodásunkkal.
1: S našom pametju.
2: We are more clever than him.
0: Mi okosabbak vagyunk nála.
1: Pametni smo mi od njega.
2: So 5-6 disciples.
0: 5-6 tanítvány.
1: I tako se 5-6 učenika.
2: They caught one bird in the hand.
0: Fogtak egy madarat.
1: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
2: And they hide the birds behind on the back.
0: És eldugták a hátuk mögé.
1: Pa su sakrili pticu iza leđa.
2: A small, beautiful, nice bird.
0: Egy gyönyörű kis madarat.
1: Prekrasnu malu ptičicu.
2: And asked the master.
0: És megkérdezték a mester.
1: Pa su pitali učitelja.
2: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
0: Az egyik tanítvány.

0: Tanítamester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
1: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
2: Master said, yes, in your hand you have a bird.
0: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
1: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
2: Boys were looking at each other.
0: Néztek egymásra.
1: Oni su se pogledali međusobno.
2: Laughing.
0: Nevetve.
1: Smijući se.
2: To make uncertain the master.
0: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
1: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
2: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
0: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
1: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
2: So now they decided.
0: Akkor döntöttek.
1: Pa su onda odlučili.
2: We must make master guilty.
0: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
1: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
2: Whatever he will say, it will be wrong.
0: Bármit is mond, az rossz lesz.
1: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
2: We ask him.
0: Megkérdezzük.
2: If this bird is life or death.
0: Halott a madár vagy él?
1: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
2: If he will say it's life,
0: azt mondja, hogy él,
1: bude rekao da živa,
2: we will just press with our hand and kill her.
0: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
1: Samo ćemo stisnuti jače i
2: and we will show him he's a dead bird.
0: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
1: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
2: So he's wrong.
0: Tehát nincs igaza.
1: Pa nije u pravu.
2: Or if he will say it's a dead bird.
0: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
1: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
2: We will show him.
0: Akkor megmutatjuk.
2: He's alive.
1: Pokazat ćemo je da je živa.
2: So he has today no chance.
0: Tehát ma nincs esélye.
1: I nema on šanse danas.
2: To be a winner.
0: Hogy nyerjem.
1: Biti pobjednik.
2: And we prove with this that he don't know.
0: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
1: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
2: So they asked him.
0: Megkérdezték.
1: Pa onda su ga pitali.
2: Yes, master, we have bird in our hand.
0: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
1: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
2: But tell if this bird is alive or dead.
0: De mond, él vagy halott.
1: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
2: Master was thinking few seconds.
0: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
1: I učitelj nekoliko sekundi promislio.
2: And with very humble knees.
0: És nagy alázattal.
1: I sa velikom poniznošću.
2: He said.
0: Azt mondta.
2: My son.
1: Rekao je, sine moj.
2: If this bird is life or death, depends in your hands.
0: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
1: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
2: That I can't say you.
0: Ezt nem tudom megmondani.
1: To ne mogu reći.
2: That depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o tebi.
2: And so is this.
0: És így van.
1: I tako i sa ovim.
2: This bird is in your hand.
0: Ez a madár a kezedben van.
1: Ta je ptica u vašim rukama.
2: So it depends on your decision.
0: Te döntésre múlik.
1: Na vama je odluka.
2: How you will be.
0: Hogy mi lesz veled.
1: Kako će vam biti.
2: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
0: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
1: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
2: It depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o vama.
2: Therefore I can only wish you all the best.
0: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
1: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
2: You should practice.
0: És gyakoroljatok.
1: A vi trebate vježbati, prakticirati.
2: And decide.
0: És döntsetek.
1: I odlučiti.
2: Don't run behind the temptations.
0: Ne rohanjatok a csábítások után.
1: Nemojte trčati za iskušenjima.
2: The drums are good from far distance to listen.
0: Jó hallgatni a dobokat messziről.
1: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
2: when you are standing near, it's not so pleasant.
0: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
1: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
2: So, it is your decision.
0: A te döntésed.
1: Tako odluka je na vama.
2: And don't wait in the life. Act immediately.
0: És
2: if it is good things.
0: Don't.
2: If it is good thing.
0: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
2: Don't delay.
0: Ne késlekedj.
1: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
2: And if it is not good,
0: nem jó,
2: then delay forever.
0: Akkor halaszd el öröklere.
1: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
2: So, your mantra diksha.
0: Mantra diksha.
1: Tako vaša inicijacija.
2: You must mantra, have this.
0: Ezt meg kell lenni.
1: To je nešto što zaista trebate imati.
2: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
0: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beoltás nélkül, akkor az elveszett.
1: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
2: And this depends on you again.
0: És ez is rajtad múlik.
1: A ponovno to ovisi o vama.
2: I had some more instructions.
0: Van néhány instrukció.
1: Imam još neke upute.
2: Now we should all have white dress.
0: Mindenkin legyen fehér ruha.
1: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
2: Cream color, white.
0: Tista fehér.
1: Onu drap boju, kremasto bijelu.
2: There was a Kesarpuri student here.
0: Kesarpuri it vam?
1: Da li je Kesarpuri tu?
2: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
0: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja, és mondtam, hogy ez jó lesz.
1: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi je mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
2: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
0: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
1: One narancsastú joga odicsú, koju imate sada.
2: You can have orange meditation sál.
1: Kod kúcsa za meditáció.
0: Lehet narancs meditációs sálad.
1: Narancsastú sál za meditáció.
2: Otherwise use white dress.
0: Másként fehér ruhát hordjatok.
1: Inače koristite bijelu odicsú.
2: If you don't like white color,
0: ha nem szereted a fehér színt,
1: akkor se ne sviđa bijelo,
2: then use those colors which you like except orange.
0: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
1: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narancsaste.
2: And those who are sannyasis, they should take orange.
0: És aki sannyasi, az viseljen narancsszínt.
1: A oni koji su sannyasi, trebali bi imati narancsasto.
2: And those who would like to become sannyasi,
0: és akik szanyászik szeretnének lenni,
1: i oni koji bi željeli postati szanyászi,
2: you should know it is not easy.
0: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
1: Trebate znati da to nije lako.
2: To be a szanyászi in your culture.
0: Szanyászinak lenni a ti kultúrátokban.
1: Biti szanyászi u vašoj kultúri.
2: Religious complexes.
0: Vallási komplexus.
1: Postoje religijski kompleksi.
2: Cultural complexes.
0: Kulturális komplexus.
1: Kulturni komplexi.
2: Problem with parents.
0: Probléma a szülőkkel.
2: Friends.
1: Problémi sa prijateljima, roditeljima.
2: So you may have more problems.
0: Több problémád lehet.
1: Mogli biste imati još više problema.
2: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
0: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
1: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sanjasi.
2: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
0: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, szanyászinak lenni egy nagy segítség.
1: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
2: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi now, you will marry, then don't do it now.
0: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz szanyászi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
1: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
2: Marriage is not wrong.
0: A házasság nem rossz.
1: Nema ništa loše u braku.
2: But you should not break the sanyas life.
0: De nem szabad megtörni a szanyász életet.
1: Ali ne treba prekršiti zavete sanyase, taj način života.
2: And for your development, for your realization.
0: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
1: Za vas, vaš razvoj i vašu realizáciu.
2: And for helping others in better way.
0: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
1: I za pomagati drugima na bolji način.
2: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
0: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
1: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji és Devpuriji.
2: It would be easier.
0: Könnyebb.
1: Tada bi bilo lakše.
2: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
0: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
1: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
2: So I spoke many times and someone, they would like to become sanyasis.
0: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sanyasi lenni.
1: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
2: So think over and we can talk in summer again.
0: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
1: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
2: There was a young man from Vincovsky.
0: Volt egy fiatalember Vysockiból.
1: Bio jedan prijatelj
2: iz Vinkovaca. Wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
0: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
1: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
2: So you have to think seriously.
0: Komolyan kell, át kell gondolnod.
1: Trebate ozbiljno razmisliti.
2: This is not a game, this is not a fashion.
0: Ez nem játék, ez nem divat.
1: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
2: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
0: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
1: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
2: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
0: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
1: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.